0: hadd legyek!
1: Egy helyen a legváltozatosabb zenék és a legfontosabb szexárdi információk. Ez csak a Rádió Antriton lehetséges. A ma kedvencei és a tegnap slágerei.

azt, hogy igaz volt minden, minden szó, amit elhittem, meleget hoz, hogyha fázom, szeress úgy, ahogy kívánom, hazudj még neked.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: Szexárd, az ország és a világ legfontosabb hírei. Ez a Rádió Andrét.
2: Jelentős többlettel zárt júliusban a költségvetés, elkezdődött egy paksi turbina visszakapcsolási folyamata. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok. Évtizedek óta nem látott 500 milliárd forint feletti többlettel zárt júliusban a költségvetés, hívta fel a figyelmet a miniszterelnök Facebook oldalán. Magyar Péter azt közölte, az áprilisi 91%-ról 67%-ra, majd 1000 milliárd forinttal csökkent a hiány. Megszüntettük a lopást és a pazarlást, magyarázta az adatokat. A pénzügyminisztérium gyors tájékoztatója szerint júliusban 524 milliárd forint többlettel zárt az államháztartás önkormányzatok nélkül számolt úgynevezett központi arrendszere, ami 537 milliárd forint javulást jelent az egy évvel korábbihoz képest. Elkezdődött egy paksi turbina visszakapcsolási folyamata. Estétől a második blokk 3-as turbinája is termelni fog, írta posztjában Magyar Péter miniszterelnök. Az elmúlt hét elején még úgy nézett ki, hogy 44 év után először teljesen leállhat a paksi atomerőmű, ez végül azonban elmaradt, a héten végig működésben maradt az egyik turbina, már egy ponton ennek működése is veszélybe került. A miniszterelnök múlt hét közepén az Orbán kormányok felelősségéről beszélt az energiaválság kapcsán. Elődeink számtalan mulasztása és tudatos rossz döntése vezetett a most kialakult helyzethez. Szándékosan akadályozták a szélerőművek építését is Magyarországon. Eredményesnek értékelték a belügyminisztériumban azt a Budapesten megtartott 30 napos közbiztonsági akciót, amelyet több önkormányzati vezető jelzésére és lakossági bejelentések alapján indított a tárca a rendőrség bevonásával július közepén, közölte a tárca. A hétfői egyeztetésen Pósfai Gábor belügyminiszter, Karácsony Gergely főpolgármester, Baricska Norbert Budapest rendőrfőkapitánya és Bódis Krisztina nemzeti társadalom politikai stratégiáért felelős kormánybiztos vett részt, tartalmazza a közlemény. Azt írták, hogy az akció során az elmúlt három hétben 154 személyt fogtak el, 118-at pedig előállítottak. A rendészeti intézkedések keretében 80 szabálysértési feljelentés, 72 büntető feljelentés készült, és 154 helyszíni bírságot szabtak ki. Eddig 97 helyszínen 1600 rendőr 11.000 szolgálati órát töltött el a programban. Ismeretlen módon eltűnt egy második világháborús robbanótest az Apadó-Dunából az előbukkanásáról szóló bejelentés után. Felkutatásához a lakosság segítségét kéri a budapesti rendőrfőkapitányság. Azt írták, hogy egy férfi hétfőn személyesen jelentette be a 22. kerületi rendőrkapitányságon, hogy a Nagytétényi út és a Tóth József utca közelében a Duna alacsony vízállása miatt láthatóvá vált a meder iszapjában egy lövedéknek látszó rozsdás tárgy, amelyről fényképet is készített. A rendőrök azonnal a helyszínre mentek, de már nem találták meg a tárgyat, csupán annak helyét azonosították. Az ügyben a budapesti rendőrfőkapitányság robbanóanyaggal vagy robbanószerrel visszaélés büntet gyanúja miatt indított nyomozást.
1: Rádió Andrét időjárás.
2: Szerdán derült, napos, száraz időre van kilátás. Az északi-északkeleti szél több felé megélénkül, főként a Tiszántúlon olykor megerősödik. Hajnalban általában 16-22 fok várható, ennél hűvösebb a szélvédett helyeken lesz. Délután már újra 28-34 fok valószínű.
0: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
3: Az Antrit reggel támogatója az Ergonom Munkavédelmi Szolgáltató Kft. Biztonságos és egészséges munkavégzés a mindennapokban. www.ergonom.hu.
1: Rádió Antrit FM 101.
4: Csodaszép reggelt kívánok, ez az Antrit reggel, 6 óra után vagyunk, 4 perccel. Augusztus 12-ére ébredtünk, én Vörös Levente vagyok, már a hét közepén járunk. Szép napunk lesz, már ami az időjárást illeti. Most éppen 20 fokot mutatnak a hőmérők, és csak 30-ig húzik majd a higanyszál. Megnézzük pontosabban is az előrejelzést mindjárt, meg a híreket is hozom, aztán ünnepeljük a születésnaposokat és a névnaposainkat is, de a kalendáriumba is beleássuk magunkat, na meg horoszkópozunk. Addig pedig a One Republic énekel, ez a Run.
1: Ez az Antrit reggel, a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel. Igazi zenei változatosság, hogy jobban induljon a nap.

Jó reggelt, ez az Antwit reggel, 4:07 lesz 4 perc múlva. Itt vagyunk augusztus 12-én szerdán is, ha már az időjárásba már elkezdtem belemenni, akkor folytatom. 20-21 fokot mutatnak odakint a hőmérők, 31-26 ma a higanyszál, és napos időre számíthatunk végig. Az UV-sugárzás is magas lesz a déli órákban. Úgyhogy ehhez igazodva a mai divattipp lengeruha napszemüveggel, természetesen ez kelleni fog, és még sárga riasztás van kiadva a hőségre, tehát első fokúra mérsékelték a riasztást. A pollenhelyzet kezd elszabadulni, a csalánfélék, a parlagfű és a gombák koncentrációja közepes, a kenderféléké pedig már magas a levegőben. Egyébként egy kis hidegfronti hatás van felettünk, ezért az érzékenyek körében fejfájás és görcsös panaszok is jelentkezhetnek, de keringési problémák és vérnyomás problémák is adódhatnak. Szóval húzamosabb ideig nem szabad a napon tartózkodni, hőguta vagy napszúrás lehet az eredménye. Inkább fokozottan figyeljen a megfelelő mennyiségű folyadék bevitelére, ami a vizet jelenti, nem pedig az azt elvonó alkoholos vagy koffeines italokat, és természetesen a gyümölcsök, zöldségek fogyasztása is rendkívül fontos. No, ennyit most az időjárásunkról, fordulok gyorsan a hírekre. Először egy közérdekű közlemény érkezik. Szekszárd vízellátásában a Duna vízállása kulcs szerepet játszik. A jelenlegi aszályos helyzetben a Duna vízállása egyre alacsonyabb, ezért a víztermelők utak kapacitását csökkenteni kellett. A hálózatba táplált víz kevesebb, mint magasabb Duna vízállásnál. Annak érdekében, hogy az előttünk álló időben az ellátási zavarok ne következzenek be Szekszárd városában, kérik a lakosságot, hogy figyeljenek a tudatos és takarékos vízfogyasztásra. Az ivóvíz ellátás biztonságának és szolgáltatás folyamatos fenntarthatóságának érdekében haladéktalan és fokozott együttműködést kér az Erővízi Közmű Zrt. Kiemelten kérik a felhasználóktól a kertek, gyepfelületek és dísznövények locsolásának, medencék töltésének, gépjárművek mosásának, járdák, utak, egyéb felületek vízzel történő hűtésének és tisztításának, valamint egyéb nagy mennyiségű ivóvíz felhasználása járó tevékenységeknek az azonnali megszüntetését. Felhívják a figyelmet, hogy az Erővízi Közmű Zrt. Minden szükséges műszaki és üzemeltetési intézkedést megtesz annak érdekében, hogy elkerülhető legyen a vízhiány, illetve a vízkorlátozás bevezetése. Ugyanakkor a korábbi tapasztalatok alapján az előre látható fogyasztási szintek mellett ez az állapot csak a lakosság fegyelmezett és azonnali víztakarékos magatartása mellett tartható fenn. Felhívják a figyelmet arra is, hogy amennyiben a vízfogyasztást nem tudják a vízi közműrendszer kapacitásán belül tartani, elkerülhetetlenné válik a helyi vízhasználat korlátozások bevezetése, amely már a lakosság mindennapi használatát, vízhasználatát is érinti. Közérdekű közleményt hallott az Erővízi Közmű Zrt. Megbízásából. Aztán a helyzetről egyébként az Antwit reggelben Takács Péter vezérigazgatóval is beszélgetünk bővebben. Ez visszahallgatható a YouTube csatornánkon, érdemes beletekerni, vagy legalább belehallgatni. Aztán egy nem mindennapi esemény történt tegnap, 140 igen szavazattal és 6 nem szavazat ellenében a parlament köztársasági elnöké választotta Baka Andrást, a legfelsőbb bíróság korábbi elnökét, akit 2012-ben a Fidesz kormány mozdított el hivatalából jogellenesen, ezt nemzetközi bíróságon mondták ki. A megválasztott elnök ezt követően letette az esküjét az országházban, és mivel tulajdonképpen a nemzeti együttműködés rendszere vele kezdődött, most ő is zárja azt le. Hogy kicsoda egyébként Baka András, bővebben is utána járunk majd a reggel folyamán, viszont már az üzemanyagárakat nézem, mert hogy ma változás lesz, nem mindenben ugyan, a benzin beszerzési ára nem mozog, a gázolaj viszont emelkedik bruttó 6 forinttal. Meglátjuk, hogy ebből mennyi érvényesül a kutakon, az biztos, hogy ma jelenleg az átlagárak a 95-ös benzin tekintetében 576, a gázolajban pedig 658 forint per liter körül alakulnak. Közrejátszik egyébként az emelésben az, hogy a Brent olaj hordója már 92 dolláron van, illetve a dollár árfolyam is 316 forint és a környékén ugrál. Úgyhogy ez minden, amit a mai napon egyelőre a hírekből megtudhattunk, hogy kik ünnepelnek ma, elsősorban a névnaposok, az is kiderül majd. Erről viszont a Take the Take érkezik a 10 Days-el. Jó reggelt! Antwit reggel. Oh,

0: Jó reggelt! Ez az Antit reggel, 7 perce járunk fél hét előtt, az év 224. napján, még 141-en a vége előtt. Ma Klára névnap van, úgyhogy őket köszöntöm. A Klára női név a latin clarus melléknév nőnemű alakjából származik, jelentése világos, ragyogó, fényes, híres. Így van. És még ünnepelnek egy páran, például Dina, Hilár, Hilária, Hilárion, Hilárius, Hilda, Hildelita, Kiara, Klárabella, Klarina, Klarinda, Klarisz, Klarissa, Larina, Letícia, Létó, Letti, Orália, Sugár, valamint Sugárka. Hát sok boldogságot nekik, köszöntjük mindjárt a születésnaposainkat, elő viszont még Benson Boone érkezik a Beautiful Things-el. Jó reggelt!
1: Antrit reggel!

0: Enrique Iglesias énekel nekünk, tűpontosan 6:30 itt az Antrit reggelben. Jó reggelt, augusztus 12-én szerdán járunk, már a születésnaposokat köszönhetjük, mert hogy a mai nap szülötte Soros György, magyar származású amerikai üzletember, Mark Knopfler, brit énekes dalszerző, a Dire Straits frontembere, de Tanita Tikaram, brit énekesnő is ma született. Aztán szintén ma ünnepel Ceglédi Zoltán, magyar politikai elemző, Szabó Máté, magyar színész, szinkronszínész, akit ha másról nem, a hangjáról biztosan megismer, mutatom.
1: A találkozásunk óta őrzem. Ez az, ami írás volt, és te átfordítottad. Nálam volt mind végig.
0: És természetesen egy labdarúgónk is van. Mario Balotelli, olasz labdarúgó ünnepel van. Hát sok boldogságot kívánunk nekik. Ünneplésként zenélünk egyet mindjárt, közben pedig bekészítem a kalendáriumot, mert érdekes eseményeink vannak. Tartson velünk!
2: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: Reklám!
4: Megérkezett a TAR Giganet 1000 Ultra. Hogy mit tartalmaz? Giganetet ultra jó kiegészítőkkel. 2 darab díjmentes Wi-Fi 6 mesh eszközbér.

0: évtizedes tapasztalatunk, szakmailag felkészült orvosaink és ápolóink, valamint az igényes környezet biztosíték arra, hogy kollégái a legjobb üzemorvosi ellátásban részesülnek. Munkatársainak egészségmegőrzése cégének biztonságos működését is jelenti. Bízza ránk, cége és munkatársai biztonságát. Ergonom, munkavédelmi szolgáltató Kft. Szekszárd, Tarcsai Vilmos utca 16. Telefon 20 388 2730. www.ergonom.hu.
1: Ennyi volt a reklám. Ez az Andrit reggel.

Lizzo meg Ariana Grande közöse, ez volt itt az Antwit. Jó reggelt, 7 perc múlva 3/4 hetet írunk. Ez az Antwit reggel augusztus 12-én szerdán. Kinyitjuk a kalendáriumot, megnézzük, hogy mi történt ma. 1812-ig ugrunk vissza, Middletonban üzembe helyezték a világ első fogaskerekű vasútját. Aztán 1833-ban 350 telepes a Chicago folyó partján, Chicago néven saját települést alapított. 1883-ban járunk már, elpusztult az utolsó kvagga, ami egy lóféle volt. A faj újjáélesztésére tett kísérletek adták a Jurassic Park film ötletét. 1908-ba ugrunk, elkészült az első Ford T-modell, amihez ugye tudjuk, hogy közünk volt, Galambos József révén. 1914-ben pedig a Szerbia elleni hadjárat kezdeteként a monarchia seregei átlépték a határt a Drina folyónál. 1931-ben a megszületett Cigány György író, költő, újságíró, szerkesztő, zenei rendező, műsorvezető, és 1941-ben Roosevelt amerikai elnök és Winston Churchill amerikai miniszterelnök aláírták az Atlanti Chartát. 1945-ben megalakult a Magyar Újságírók Szövetsége, végül pedig az utolsó eseményünk 1953-ra datálódik, a Szovjetunió felrobbantotta az első hidrogén bombáját Szibériában. Úgyhogy ez minden, amit a mai napról tudni érdemes. A folytatásban érkeznek a legnagyobb dolog, és természetesen ránézünk majd az időjárásra, meg a sporthírakra. Előbb viszont robbanunk egyet Tayo Cruzzal, meg a Dynamite-tal. Jó reggelt! Yeah! Antwit reggel!

0: Szép jó reggelt, ez az Andris reggel, 17 perc múlva járunk 7 óránál, ahogy ígértem, ránézünk gyorsan az időjárási információkra. 20 fokot mutatnak továbbra is a hőmérők, 20-21, úgyhogy egyelőre milyen gyengén felhősen keleget fel a nap, és a mai napon 31 lesz majd a maximum. Lengeruha, napszemüveggel, hogyha készül valahova, mert azért a nap az bőven sütni fog, úgyhogy az UV-sugárzásra is majd figyelni kell. Rátérünk majd erre még bővebben is a reggel folyamán, érkezzenek hát a sporthírek. Az elmúlt, illetve a következő napokban minden szem az atlétika és a vizes Európa bajnokságra szegeződik. Maradjunk először a szárazföldön, mert hogy Halász Bence férfi kalapácsvetésben Európa bajnok lett, úgyhogy jár neki a hatalmas taps. Egy óriási 84,25 méteres új országos csúccsal szerezte meg az aranyérmet utcahosszal igazából. A futók körében Kozák Luca az 5. helyen végzett a 100 méter gát döntőjében, Molnár Attila 400 méteren pedig magabiztos futással bejutott a döntőbe. Ennyingi Patrik szintén 400 méteren szenzációs hajrával vívta ki a szintén döntős szereplést. Kleckner Hanga rudugrásban ugrotta meg a mércét, ugye, már ha érti, és jutott a döntőbe. Aztán ugorjunk a medencébe, és utazunk Franciaországba a vizes Európa bajnokságra. Kós Hubert 200 méter gáton elképesztő formát mutatva, 1.52.30-as új Európa csúccsal a leggyorsabb időbe jutott be a fináléba. Milák Kristóf 50 méter pillangón a döntő 6. helyén végzett. Szabó Fetoti Eszter 200 méter háton úszott, a fináléban a 6. helyet szerezte meg szintén. Jaklő Vivien 800 méter gyorsan egyéni csúcsot úszott, és az 5. helyen zárt a döntőben. Sárkány Zalán 800 méteren verekedte be magát új országos csúccsal a döntőben, Milák Kristóf és Németh Nándor pedig 100 méter gyorsan a fináléba kvalifikálta, a középdöntőbe kvalifikálta magát, és hát remélhetőleg majd a fináléba is be fognak jutni, majd legalábbis az egyikőjük. No, ez még a jövő zenéje, a mai eseményeké. Érdemes követni mind az atlétika, mind a vizes Európa-bajnokságot is. Mi pedig már szaladunk is tovább, megnézzük, mit jósol önnek ma a horoszkópja. Elő viszont Hathaway érkezik a Life-on. Jó reggelt!
1: Ez a Szantriz reggel!

jó reggelt, ez az Antrit reggel, 6 óra 49-kor vagyunk, és éppességgel a horoszkópot kezdem böngészni, megnézzük, mit jósol ma önnek a csillagjegye. Az oroszlán szerencsés típus, ne hagyja hát, hogy pillanatnyi kudarcok letörjék életkedvét, és a világért se forduljon mesterséges szerekhez, melyek csak még tovább vezetik önmagától. Azt sem hagyhatja persze, hogy például a társa tegyen ugyanígy, de ez még nem jelenti azt, hogy le is kellene mondania róla. Bizonyítsa be a földnek, hogy ön nélkül nem forog, ugyanezt várhatja el a társától is. A szűz uralkodó bolygója az álmodozó Neptunusszal és az akarnok Plutóval áll konstellációban ma. Vonzó, emelkedett hangulata magával ragadhatja a társaságát, bárkit meggyőz bármiről, kereskedőknek ez igen sok vevőt, hölgyeknek sok hódolót jelent, ám a főnökét nem tudja elbájolni, a rendőreivel szemben is viselkedjen komolyabban. A tréfát csak a könnyed emberek értik, ezt értse meg. A mérleg a jegyében járó Vénusztól remélheti napjainak megvidámosodását, amihez főleg, ha önhölgy, pár új ruhával is hozzájárulhat. Ez nem jelenti azt, hogy komoly elkötelezettségeit elhanyagolhatná. A szabadulást nem, csak elodázást jelentene. A legjobban persze akkor jár, ha sürgősen szabadságra mehet. Ezzel ugyanis a külső megszépülés mellett a belsőt is erősen támogathatná. A szerelem csak önre vár. A Skorpió nagyra vágyása jogos ugyan, de pillanatnyilag nem túl célszerű. Alkotó munkára viszont nagyon is megfelel a Jupiter és a Szaturnusz fényszöge, nagyon szépet alkot, had és kis erőködéssel még az együttműködés sem esik nehezére. A munkája, a pontossága fontosabb most, mint a gyorsaság. Magányos álmodozása csodákra teszi képessé, de nem a valóságban. A nyilast egy utazás, de már a tervezése is újra életvidámá teheti. Ha másért nem is, legalább azért, mert lesz mire várnia. Szerencse csillaga a személyiség házát közelíti, ami azt jelenti, hogy most kell megálmodnia az ön új, ha úgy tetszik, az igazi énjét. Ha most együtt tud működni feletteseivel, azt biztosan nem fogja megbánni, hamarosan emelkedni fog a ranglétrán is. A baknak meggyűlhet a baja a modern technika vívmányaival, ami mások életét megkönnyíti, az önét úgy látszik csak megkeseríti. Gépek helyett az élőlények lehetnek jó barátjai, a kicsiny, de még inkább a nagy állatok közelsége boldogítja. Ha szeret lovagolni, akkor ma különösen kikapcsolhatja ez a sport, ha még nem tud, akkor esetleg tehet egy próbát. No, hát itt most megfelezzük a dolgot, mert hogy érkezik Kygo és Selena Gomez közösen, az It Ain't Me, aztán a vízöntőkkel folytatjuk, ne menjen sehova. Antrit reggel!

0: Skygo és Selena Gomez közöse itt az Antrit reggelben. Jó reggelt, 4 perce járunk, 7 óra előtt folytatjuk, ahol abba hagytuk a horoszkópunkat, méghozzá a vízöntőnél. A vízöntőt, ha valami kimozdulásra kényszeríti, azt még ne vegye feltétlenül támadásnak. Az ön egyensúlyozó készsége igen fejlett, hamar magára fog találni. Ne féljen új életutat keresni, mert minél előbb talál rá, annál nagyobb előnyre tehet szert. A régi, ahol nem kedvelik, amúgy sem jelent már igazi kihívást önnek. Lehet, hogy a környezet elutasítása csupán az ön tagadásának a tükre most. A halak magányosnak érzi magát, de ez teremtő, érlelő magány. Felfordult a világ, égszakadás, földindulás, környezete teljes egészében kicserélődhetett az elmúlt hónapok során. Lelke is nagy változásokon megy keresztül, a vizes helyeken nyugvásra lelhet, minthogy ön halak szülött, elsősorban a gyógyvizek vagy mélytengerek vonzák, a tengeri búvárkodásban is örömét lelheti. A kosnak a munka, a szolgálat különleges jelentőséggel bír életében. Ön tökéletességre törekszik, de ha másokkal szemben is ugyanolyan maximalista, mint önmagával, akkor elveszítheti szeretetüket. A felelősségtudatot önről mintázták, mint ezért éppen nem várhatja el mindenkitől, hogy olyan legyen, mint ön. Sokak szemében ön jelenti a szigort, ezzel együtt kell élnie. A bika öntörvényű, sorsát irányító embernek tartja magát, de vajon az akarat, amit magáénak val, honnan ered? Az öntudatossága miféle mélyben kavargó tudatalan hullámok eredője? Hallgasson másokra is, az öntörvényről olykor kiderül, hogy csak önörvény. Persze, ha önnek elég a puszta tény, hogy azt legalább ön kavarja. Nos, ez esetben számolnia kell a magára maradással is. Az ikrek folyton folyvást jön-megy, nem leli nyugalmát, miközben állandó időhiányra és stresszre panaszkodik. A hiba sajnos az önkészülékében van. Kicsit kevesebb vágyjal nem részesülne oly sok csalódásban. Magas helyen nyugvásra lehet. A magas pozíció is izgatja, a kérdés csak az, hogyha egyszer eléri, bírni fogja el majd az azzal járó felelősséget és stresszt. Gondolja meg, mielőtt belevág. Ráként a fontos pénzügyi döntéseket jobb halogatni, most valahogy mindenki folyik a kezéből. Otthonára viszont érdemes költeni, biztosan nem fogja megbánni. A baráti segítség is jól jöhet, ha csak nem megmester az illető. A jó szakemberekben most akár válogathat is, ezért érdemes elkapkodnia a döntést. Nem érdemes elkapkodnia a döntést egészen pontosan. Kipróbálhat valami újat is, örülni fog, ha szép lesz. No, hát akkor ennyit a horoszkópunkról, jó szerencsét önnek a mai napra, én pedig lassan kifutok az időből, úgyhogy érkeznek a hírek, aztán Sasi és a napjadas is, ne menje sehova.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám!
3: Piacképes szakmát szereznél? Ráadásul ingyen? Akkor téged vár a Déli ASC, Csapó Dániel mezőgazdasági technikum szakképzőiskola és kollégium. Képzéseinket rugalmasan, munka mellett, rövid idő alatt el tudod végezni. Válogass a több mint 10 féle szakma és szakképesítés közül. Legyen az pékcukrász, állatorvosi asszisztens, fakitermelő, kézműves élelmiszerkészítő, pedagógiai asszisztens, személy és vagyonőr, mezőgazdasági technikus. További képzéseinkről érdeklődj e-mailben a fellottkebzeskukac.csaposuli.hu címen, vagy hívd a 30 253 3964-es telefonszámot, és látogass el Facebook oldalunkra vagy honlapunkra a www.csaposuli.hu oldalra.
4: Október 2-án minden út Játékországba vezet. Ünnepeld velünk Játékország Tolna 5. születésnapját.
5: Egy délután tele élményekkel.
4: A színpadon Dr. Béres és Goldigeri, emellett minidiszkó, csillámtetkó, tombola, közös tortázás, hot dog és jelmezes sztárvendégek várnak mindenkit.
5: Ne maradj le, a jegyek gyorsan fogynak.
4: Jegyek kizárólag elővételben vásárolhatók a Játékországban, valamint a Romkár Travel Tolnai és Szekszárdi irodáiban. Játékország Tolna, október 2-a, ott a helyed!
6: Ha szombat, akkor svédasztalos ebéd a Pizzamában.
7: Már 4950 forinttól.
8: Kínálatunkban 20 féle főételből, pizzákból, salátákból és desszertekből választhatsz. Vállaljuk zárt körű rendezvények, családi, baráti és céges találkozók szervezését, akár svédasztalos kiszolgálással is. Kedvezményes előfoglalás a 74-444-555-ös telefonszámon. Pizzama, nem csak pizza, nem csak ma.
2: Ennyi volt a reklám. Szexárd, az ország és a világ legfontosabb hírei. Ez a Rádió Andrét.
9: Köztársasági elnökké választották Baka Andrást. Országos útfelújítási programot indít a kormány idén 570 kilométer újul meg. Nagyon elterjedt a Tigris szúnyog Budapesten. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Anikó vagyok. Az új Magyarországot nem építhetjük a bosszúra, jelentette ki az újonnan megválasztott államfő Baka András, aki letette esküjét az országgyűlés rendkívüli ülésén. Beszédében úgy fogalmazott, Magyarország történetének olyan időszakához érkezett, amikor komolyan át kell gondolni az állam működését, az alkotmányosságot és az ország közösségének helyzetét. Szerint az ország súlyos válsággal küzd, amely a jogállamot, a gazdaságot, az egészségügyet, az oktatást, a gyermekvédelmet, valamint az energia és vízgazdálkodást is érinti. Hangsúlyozta, a jogállam csak akkor működhet, ha az emberek elhiszik, hogy a szabályok mindenkire egyformán vonatkoznak. Baka András szerint az új korszak egyszerre követel igazságtételt és önmérsékletet. Hozzátette, politikai meggyőződésétől függetlenül mindenkinek ugyanannyi helyet kell kapnia a jövő Magyarországán. Idén országszerte 210 helyszínen összesen 570 kilométernyi fő- és mellékút újul meg, közel 149 milliárd forintból, aminek a jelentős részét uniós források fedezik, derült ki Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter Facebook bejegyzéséből. Idén Magyarország összes vármegyéjében végeznek útfelújítási munkálatokat. A legtöbb projekt Borsod-Abaúj-Zemplén, Pest és Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyékben valósul meg. A munkálatok során nem csupán egyszerű aszfaltozás történik. A szakemberek teljes pályaszerkezet megerősítést végeznek, új kötő és kopó réteget építenek be, rendezik a vízelvezetést, valamint korszerűsítik a csomópontokat és a jelzőtáblákat is. Nagyon elterjedt a tigris szúnyog Budapesten, a 3., a 4. és a 23. kerületben, valamint egyes balatonparti településeken földi permetezés vált szükségessé. A nappal és nagy hőségben is aktív tigris szúnyog a kertvárosi területeken már országszerte elterjedt. Lárvái főként a házak körül összegyűlő kisebb pangóvizekben fejlődnek. Szaporodó hely lehet egy virágcserép alátétje, az eldugult eres csatorna, vagy akár egy állatoknak kitett itatótál is. A katasztrófa védelem ezért arra kéri a lakosságot, hogy rendszeresen ürítsék ki az udvaron található vizet gyűjtő edényeket és hordókat. A régi típusú személyigazolvány bizonyos ügyintézésekhez még évvégéig használható. Többek között a Magyar Államkincstár nyugellátásai, nyugdíjszerű ellátásai, pénzbeli, szociális és gyermekvédelmi ellátásainak átvételére, az egészségügyi szolgáltatások igénybevételére, valamint a közszolgáltatási utazási kedvezmény érvényesítése esetén és anyakönyvi eljárásokhoz. Az első júniusi felhívás óta több mint 100 000 ember élt a lehetőséggel és cserélte le a régi típusú okmányát, így jelenleg még 57 000 ilyen igazolvány maradt a lakosságnál. 2026. augusztus 3-ától ezek a fajta igazolványok érvényüket vesztették, mivel nem felelnek meg az Európai Unióban egységesen alkalmazott biztonsági minimum szabályoknak.
2: Rádió Antrit időjárás.
9: Sok napsütésre számíthatunk a derült vagy felhőtlen égbolt mellett, csapadék nem lesz. Az északi-északkeleti szelet nagy területen kísérhetik élénk, főképp a Tiszántúlon erős lökések. A legmagasabb nappali hőmérséklet döntően 27 és 33 fok között várható.
1: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
7: Az Antrit reggel támogatója az Ergonom Munkavédelmi Szolgáltató Kft.
6: Biztonságos és egészséges munkavégzés a mindennapokban.
7: www.ergonom.hu.
2: Rádió Antrit FM 101.
0: Szép jó reggelt kívánok, ez az Antrit reggel. 4 perccel járunk 7 óra után augusztus 12-én. Szerdán én Vörös Levente vagyok, és már megérkezett a stúdióba
10: Soda
0: hozzám.
10: Szép reggelt, Sasi. Én is itt vagyok. Hello, már. Jó reggelt, jó reggelt. Köszönöm szépen.
0: És onnan tudjuk, hogy itt vagy, hogy kisütött a nap.
10: Köszönöm szépen.
0: Mert az előbb éppen azt eseteltem itt a kolléganőnek, hogy igen, nem süt a nap. Erre most majd, hát, hogy nem
10: bejövünk a, majdnem azt mondtam, hogy az irodába, stúdióba.
0: Igen.
10: És kisütött a nap.
0: Így van, nagyon jó időnk is van, úgyhogy így aztán jó lesz napi ötösözni. Mi a mai kérdésünk?
10: Rögtön mondom is. Milyen olyan kis dolog jött be az életedbe az elmúlt években, ami megváltoztatta a napjaidat?
0: No, hát kíváncsi vagyok. Szerintem itt vannak olyan dolgok, amikre az ember úgy alapból nem gondol, mert teljesen beépült az elmúlt évek.
10: Én nagyon gondolkodtam, folyamán, de semmi nem jutott eszembe, de majd lehet, hogy meghallgatjuk őket.
0: Meghallgatjuk
10: és akkor
0: őket, meg én is mondok egy párat, amire az okay ember így megfogja, és a homlokára csap, hogy tényleg, a mindenit. Hát ez tényleg. No, elő viszont Katy Perry érkezik, aztán az ötöket kérdezzük. Ez a Waking Up in Vegas, jó reggelt!
2: Ez az Antrit reggel, a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel. Igazi zenei változatosság, hogy jobban induljon a nap.

0: kamrát kért minket, hogy öleljük meg magunkat itt az Antriton 7 óra 11-kor. Jó reggelt, ez az Antrit reggel, és megkezdjük akkor a napi ötösünket tárgyalni, mert hogy Sasival azt kérdeztük ma az ötöktől, hogy...
1: Milyen olyan kis dolog jött be az életedbe az elmúlt években, ami megváltoztatta a napjaidat?
0: Igen, ugye itt most lehet gondolni az egyének az életére, tehát saját életére, meg lehet olyanra, ami így globálisan, vagy akár lokálisan a környezetben bejött, és az megváltoztatta nem csak az ő életét, hanem egyébként sok más ember életét is, akik hasonló sors közösséget vállalnak ebben az ügyben, de meglátjuk, hogy mit mondanak a napi ötös tagjai. Kezdjük akkor egy hölgyel, mondjuk.
1: Zsófi, oké. Okay. Zsófi egy kis faluban él, két kislány édesanyja.
0: Na, hallgassuk Zsófit.
2: Hát a mesterséges intelligencia. Ez valami döbbenetes, hogy mire képes. Tehát mind a munkámba, mind egy utazás szervezésbe, mind akár csak ilyen hétköznapi dolgokba, mint hogy milyen boltot keressek, vagy milyen egészségügyi szolgáltatót keressek, és így tovább. Tehát szerintem ez a mesterséges intelligencia, ez elég érdekes történet, és nagy változást hozott, és fog hozni leginkább.
0: Igen, ez egy kicsit ilyen technika.
1: Ez, amit mondta egyébként, hogy mindannyiunkat érint, igen. Erre se gondoltam, látod.
0: Na
1: de mennyire egyszerűbb.
0: Pedig
1: már
0: most már azért az emberek nagy része simán beszélget a Chativel, valaki igen, hívja igen. A ChatGPT-t, hogy Chati. Simán beszélget, és észre se vesz igazából, hogy odafordul. Sőt, ha már keresel a Google-ben valamit, akkor már arra a Google-nek a beépített mesterséges intelligenciája az első választ már ki
1: ez
0: is
1: már
0: hozza.
1: Így van, így
0: ezt
1: van.
0: Ezt már te is megfigyelted.
1: Igen, ez nekem rendszeresen
0: így van. Szerintem sokan megfigyelték. Tehát akarva akaratlanul használjuk a mesterséges intelligenciát, és ez így beépült a mindennapjainkban. Na, Ádámnak van-e ilyen? Ádámról mit tudunk?
1: Ádám a vidámság, a jókedv és a tisztelet megtestesítője, aki tele van múlttal és reményteli jövővel.
0: Na, hallgassuk, Ádám, mit gondol?
3: Kis dolog. Én megmondom őszintén, hogy talán eljutottam arra a szintre már gondolkodásban, hogy én most már próbálok mindennek örülni. Tehát, hogy most kiemelni bármilyen kis dolgot, ami úgymond szerepelt, most úgy nem tudom. Sőt, ha azt mondanád, vagy azt kérdezted, hogy melyik az a nagy dolog, ami hirtelen belépett az ember életébe, én azt mondom, minden napnak örülni kell. Rájöttem arra, hogy én napi szinten úgy élek, hogy minden nap találjak valami örömöt, valami olyan dolgot, ami engem lelkesít, aminek tudok örülni, úgyhogy én konkrétan ott nem mondanék, én igazából mindennek, ami olyan, ami nekem örömet okoz.
1: Na, akkor neki ez a hozzáállás jött be szerintem, igen, vagy változott az életében, hogy mindent elfogadni, mindennek örülni, ami történik velünk, ami jó. Egyébként ez egy fantasztikus dolog, ezt is lehetne tanítani.
0: Igen,
1: nem?
0: Igen, ez egy tök szuper. No, hát ketten már elmondták, hárman pedig még hátra vannak azzal, hogy milyen kis dolog jött be az életbe, az életükbe, ami megváltoztatta mindennapjaikat, úgyhogy elmondják mindjárt, elő viszont beindul a bazály!
4: Antrit reggel!

0: Jó reggelt, ez az Antrit, reggel 9 percen járunk, 7:30 előtt, tárgyaljuk itt Sasival a napi ötöst, és nekem megint elment a hangom félig.
1: Csak óvatosan.
0: Ajajajajaj, ebből még negy baj is lehet. No, ketten már elmondták a kérdésünkre a választ.
1: De azért most elmondom még egyszer a kérdést, hát ha valaki eddig nem hallgatott volna bennünket. Milyen olyan kis dolog jött be az életedbe az elmúlt években, ami megváltoztatta a napjaidat?
0: Igen, ugye itt Zsófi mondta a mesterséges intelligenciát, Ádám pedig, hogy már elkezdett örülni mindennek.
1: Mindennek, ez fantasztikus.
0: Igen,
1: dolog.
0: Jó. Uh-huh. No, hallgassuk Katát, ő neki mi ez a kis dolog, és mit tudunk róla?
1: Kata borzasztó babonás, és nem is szeret új babonákról hallani, mert ezt azonnal beépíti az életébe.
0: Na de mi épült be kis dolog az életében? Ezt hallgatjuk.
1: Egy másik babona.
2: Nem kis dolog, nagy dolog ez, az internet, az azt hiszem, hogy valamennyiünk napjait és egész életét megváltoztatta. És mióta az internet ilyen viharos sebességgel terjed, és egyre kisebb felületeken tudsz egyre nagyobb dolgokat elérni, azóta szerintem tetten érhető nagyon sok életterületen a változás. Nemrég, mikor kórházban kellett töltenem 5 napot, én híradófüggő vagyok, nekem muszáj néznem a híradót, a kórházban nem volt televízió készülék, úgyhogy gyakorlatilag egész nap rádiót hallgattam, de este muszáj volt megnéznem a híradót, és rájöttem, hogy az interneten keresztül a különböző televízió csatornák hírműsorai elérhetők, úgyhogy meg volt mentve minden napom, és nem maradtam le semmiről, nem maradtam le a hírekről. Ez persze egyfajta függés is, és komoly elismeréssel nézek azokra, akik képesek a digitális detoxra. Én erre sajnos nem vagyok képes.
0: Igen, ugye mindenhol elérhető már a tévé.
1: Én meg pont így vagyok, hogy lehet akkor minél hamarabb letenni mindent, híreket egyáltalán nem hallgatni.
0: Jó, de...
1: Kell bizonyos dolgot az, hogy az ember azért képben legyen egyértelmű a világ történéseivel, tehát aztán lehet, hogy egyáltalán
0: nem.
1: De persze egyértelmű, meg ezzel mondom, hogy nem mindegy, hogy ki, de egy-egy napra szerintem muszáj letenni azt is. Meg hogyha szabadságon vagy egy picit, hogy az ember tényleg a saját életében részese legyen. Tehát nem mindig csak kívülről nézzük ezeket a dolgokat, hanem hogy meg tud élni a napokat, a pillanatokat, mint ahogy Ádám mondta, hogy mindennek örülni.
0: Így van. No, ketten vannak még, akik elmondják nekünk, hogy milyen olyan kis dolog jött be az életükbe, ami megváltoztatta a mindennapjaikat. Előbb viszont Álvaro Solerre és az El Mismo Sol egy vidám nóta érkezik. Maradjon velünk!
3: Ez az Antrit reggel!

0: Szép jó reggelt, ez az Antwit reggel. Másodperceken belül már 7:30 üt az óránk. Folytatjuk Sasival a napjátos tárgyalását.
1: Így van.
0: Akiknek azt a kérdést tettük ma fel, hogy...
1: milyen olyan kis dolog jött be az életedbe az elmúlt években, ami megváltoztatta a napjaidat?
0: No, hát ugye hárman már elmondták.
1: Igen.
0: Akkor folytassuk mondjuk Frankivel.
1: Jó, Franki szeret motorozni, találkozok mellett Szicíliában, Horvátországban és Szardinián is túrázott a barátaival.
0: Na neki milyen kis dolog jött be az életébe?
2: Hát egyetlen olyan kis dolog jött be az életembe 7 évvel ezelőtt, 2019. augusztus 5-én 16 óra 20 perckor, ami gyökeresen megváltoztatta az életemet, és további értelmet adott neki, és a mindennapjaimat is más mederbe terelte. Ő a kislányom Luisa. Ő akkor lépett be az életünkbe, alapjaiban felforgatott mindent, és megadott nekem minden olyat, amire valaha vágytam volna, és amivel teljes lett az életem.
0: Igen, a gyerekek szerintem.
1: Azért nekem ez egy óriási nagy dolog, nem kis dolog, nem?
0: Hát igen.
1: Egy embernek az életében
0: azért
1: egy gyermeke születik.
0: Azért szerintem idézőjelbe tette,
1: igen,
0: ha látszottam a kis,
1: igen.
0: Hogy idézőjelbe teszi.
1: Gyönyörű kislány egyébként, ez biztos.
0: Igen. No, Anitával folytassuk, róla mit tudunk, ő az utolsónk ma.
1: Anita bár rendszeresen sportol, szereti a finom pálinkát, a jó bort és a hideg sört.
0: Na hát hallgassuk, hogy milyen kis dolgot épített be az életébe.
3: Van én, hogy nálam ez a vízzel van így. Hát, hogy én nagyon-nagyon spórolok a vízzel. Tehát ez most abszolút aktuális, de ez amióta itt élek az erdőszélén. Tehát ez ilyen, gyűjtöm az esővizet, megfogom a mindenféle vizet, újra használom. Nem tudom, nekem a víz az ilyen kincs, legfőleg amióta itt élek kint. És erre abszolút odafigyelek, tehát én nem is veszek palackos vizet, amit lehet esővízből gyűjtöm mindenhol. Szóval a víz. De ez már ilyen napi szinten így az élet részévé válik.
0: No, hát a finom pálinka, jó bor, meg a hideg sör
1: és a
0: vízre lett cserélve. Igen, lehetséges, hogy ez benne van egyébként sok embernek szerintem, hogy egyre jobban figyel a vízre.
1: Most... meg az sem mindegy, hogy milyen az élettered, hol élsz.
0: Igen.
1: Ugye, mert főleg, hogy a családi házban is tudsz mondjuk esővizet összegyűjteni,
0: igen,
1: ez egy fantasztikus dolog, és utána azzal locsolni, hogy azt használni különböző...
0: ez megváltoztatja ám az életedet
1: házi munkákra,
0: minden szempontból.
1: Biztos vagyok
0: főleg,
1: benne.
0: Hogyha előtte hálózatról vetted a vizet, és akkor...
1: meg hát, hogyha már elkezdesz ezzel spórolni, elkezdesz erre is figyelni, akkor nagyon sok minden másra is elkezdesz szerintem már figyelni, ami a környezetedet javítja esetleg.
0: No, de vannak olyanok, amik így bejöttek, és az egész világban érdekesen így beépültek az elmúlt években.
1: Nagyon sejtelmes vagy, igen.
0: Tipelsz? Várjál, mutatom.
1: Telefon? Nem.
0: Az alját mutatom, Sasi.
1: Ezt tegnap is mondtad, de nem értem, igen.
0: Az USB-C. A port. Hát régen figyelni kellett a trapész, nem? Hogy nehogy rosszul dugd be, mert különben nem tudod bedugni. Most itt nézel rá, mint hogy nem lett volna a telefonod 8 évvel ezelőtt.
1: Én nem néztem, hogy bedugtam, kész, most mit nézegessek rajta, hogy hova dugjam be.

0: És mit? Hát tudom, hogy
1: az
0: hova
1: a teteje
0: kell.
1: Volt.
0: Ez nincs, a teteje ott, volt. Ott értem, itt van, alatta. Itt van, de ne se használom. Hiába
1: de oda nem tudsz dugni semmit. De hogy az aljába, hogy mennyi igen. Minden erre jött ez az USB-C.
0: Igen.
1: Hogy univerzális port.
0: Jó, nekem ez nem mond semmit, Levi. Okay, hát,
1: jó,
0: na.
1: Okay.
0: Jókat mosolygunk itt egymáson, két értetlen.
1: De a repont automata már igen. Lehet, hogy mond valamit neked is, nem?
0: Nem.
1: Hát bejött 50 forintot kérnek a palackokért. Megveszed a, az
0: nem
1: üdítőt.
0: Nem veszek palackos vizet egyáltalán, meg üdítőt sem, tehát én ezzel nem használom.
1: Bármi de... palackot uh-huh. Veszel, uh-huh. Vagy vesz az ember,
0: igen.
1: Akkor bejött az életébe, hogy valamit kezdeni kell a üvegekkel, a palackokkal.
0: A megmaradt, igen, vagy a használaton kívüli
1: kell vinni.
0: Palackokkal.
1: Ez mind beépül az életbe, kis uh-huh. Rutin lesz belőle. Hétvégén elmegyek uh-huh. A boltba visszaváltani, például.
0: Én a piacra megyek.
1: Ott visszaváltani?
0: Nem, piacra megyek, nem. Nagyon finom dolgokat vásárolni. Egyébként nekem nem változott így meg az életem, ezen gondolkodom, hogy én annyira rutinszerűen, vagy annyira ilyen szabályszerűen élek, és a mindennapjaim ugyanúgy zajlódnak. Nagyon-nagyon erőlködöm, hogy valami eszembe jusson, amin változtattam, vagy ami bejött volna.
1: Hát nem te változtattál, hanem így beépült az életedben. Hát beszéltük a mesterséges intelligencia.
0: Persze az egyértelmű, de ez annyira szépen szerintem, hogy bekúszik mindenki életében, hogy ezért észre sem vesszük, nem? Vagy igen. Annyira természetesnek vesszük.
1: Igen. De pont, mint a repont automatákat, most már azokat is természetesnek vesszük, nem? Az elején mennyire hadakozott ele mindenki. Vagy mindenki. A kupak? Na, a kupak a
0: kupakgyűjtés.
1: A uh-huh. Palackon. Uh-huh. Uh-huh. Nem a kupakgyűjtés, hanem ott marad a palackon.
0: Azt szörnyűen leszoktam tépni.
1: Én imádom. Nekem semmi baj nincs.
0: Hát nem tudok vele normálisan inni, állandóan neki esik ide a számla, akkor is visszaesik, visszahajlik. Igen, ez a szeretek így, biztos. Hát ritkán iszom egyébként palackból, tehát azért nem is, de mondjuk önten is, hogy ezt fogni kell, és úgy öntöd.
1: Nem kell fogni, ott marad.
0: De nem értem a lényegét egyébként, hogy ez miért jó.
1: Az, hogy nem szemetelünk vele, nem nyelik le a tengerben az állatok. Mert ott
0: miért ugye eldobják külön a kupakot, vagy miért? Hát nem értem, hogy ez azért most, hogy vagy lecsavarod, és lejön a kezedben, vagy ott marad, ennek mi a lényege, vagy mi az értelme?
1: Az, hogy együtt marad a palackkal, és én egyszer lehet hasznosítani okay. Utána újra. Az az egyik legjobb, szerintem az elmúlt évek egyik legjobb döntése volt.
0: Igen?
1: Igen, én imádom.
0: Akkor jó.
1: Nem esik le, nem kell keresni,
0: majd
1: akarok inni a buszon, uh-huh. Vonaton, nem esik le az ülések közé. Uh-huh. Hát azért mekkora jó már. Na jó, tudom, sokaknak ez ilyen veszőparipája, hogy ja, ott marad a kupak a palackon, de szerintem egyébként semmi probléma nincs vele. Tehát aki tud alkalmazkodni ehhez,
0: persze, hát most
1: bármi ezt tud. Most ezen,
0: engem nem ezen zavar, mert nem használom, vagy nem iszom. Tehát ilyen szempontból csak mondom, egyszer-kétszer próbáltam kinyitni, voltunk valahol, nehéz is lecsavarni, utána még nehéz visszarakni. Na mindegy.
1: Az már csak kifogás.
0: No, így van.
1: Mi nekünk viszont nincs kifogásunk az ellen, hogy megnézzük a közlekedést. Mm-hmm. Mert hogy már ott járunk, hogy irány a melóba lassan, úgyhogy jövünk vissza a legfontosabb infokkal az utakról, ne menjen sehova.
2: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: Reklám! Az Aponyi Sándor mezőgazdasági technikumban lengyelen jelentkezőket várunk még a szeptemberben induló nappal is 5 éves mezőgazdasági gépész technikus, valamint a 3 éves mezőgazdasági gépész és kistermelői élelmiszer előállító 9. osztályokba. Felnőttek jelentkezését várjuk az egy év alatt elvégezhető szakmákra. Kistermelői élelmiszer előállító, mezőgazdasági gépész technikus, mezőgazdasági gépész, kertész, valamint a szakképesítést adó tanfolyami képzésekre. Pedagógiai asszisztens, kézműves élelmiszerkészítő, fakitermelő, méhész, koszorúkészítő. Iskolánkban érettségire felkészítő 2 éves oktatás is folyik. További információ Bujdosó Pandós Zsanna felnőtt képzési referens. Telefon 0630 530 44 31. E-mail felnőttképzés.lengyel@dailyasc.hu.
4: Kareszkám, de régen láttalak, merre jártál?
5: Most fizettem ki a családi nyaralásunkat, és már vágjuk a centit, mert nem sokára indulunk.
4: Nyaralást? De jól megy valakinek.
5: Leszigeteltük az egész házunkat a födémmel együtt, és ezzel annyit spóroltunk, hogy a megtakarított pénzt nyaralásra költhetjük.
4: Aha, így már értem.
6: Felújítana, vagy szeretne spórolni a fűtés és a hűtés számlán? Hőszigár. Hőszigetelés pincétől a padlásig, közvetlenül a gyártótól. Hőszigár a legjobb ár. Szekszárdon a Kesejűsi út 38-as szám alatt.
7: Csúcs technológia a Spiritben.
8: Nyitott MR, digitális röntgen és egyéb modern orvosdiagnosztikai eszközök, széleskörű laborvizsgálatok, amelyek mind az ön egészségét és kényelmét szolgálják.
7: Orvosaink szaktudása garancia arra, hogy a felállított diagnózis után kiemelt figyelmet, minőségi ellátást kapjon, a tüdőgyógyászattól kezdve a kardiológián, az ortopédián át az urológiáig, számos szakterületen. Találkozzunk Szekszárdon az Ébel Miklós utca 3 szám alatt a Spirit Egészségcentrumban, mert nekünk fontos az ön egészsége.
2: Ennyi volt a reklám. Rádió Antrit közlekedés.
1: És itt is vagyunk a legfontosabb, legfrissebb közlekedési infokkal. Sasi, mi a helyzet az utakon? Mit látunk a környéken?
0: Mondom is, rögtön aszfaltozás zajlik az M6-os autópályán Decs vonalától a Bátaszéki lehajtóig, ezért az országhatár felé tartó oldalon a leálló sáv és egy forgalmi sáv nem járható. De kaszálnak az 56-os főúton az Obi körforgalomtól a Szálkai elágazóig.
1: És nagyjából ennyi a környéken, én pedig már a városra közelítek, ahol nézem a zsúfoltságot, és ha sikerül is, akkor azt látom, hogy még azért annyira nem élénkült meg a forgalom, a központban inkább a postáig, illetve ott a volt skálaruház előtti kereszteződésben. A volántelepi lámpa fogja a forgalmat az elkerülőn, ahogy szokta, a Csatári toroknál pedig egészen az alsóvárosi temetőtől már azért érdemes nagyobb sorokkal készülni. Rendőrről, trafiról egy helyről kaptunk bejelentést, az 5603-as Bonyhád-Bátaszék összekötő úton vannak kint, Mőcsénynél, ezt nemrég jelentették, úgyhogy arra óvatosan, de bármerre is jár, közlekedjen körültekintően és persze türelemmel, ha pedig valami szokatlan tapasztal, csörögjön nekünk a 74-es körzet 444-444-es számon, igyekszünk megosztani másokkal, vagy elküldheti SMS Viber üzenet formájában a 30-as 944-44-en. Jó utat kívánunk, Sergio Mendesszel és a The Black Eyed Peas-szel.
2: Antrit reggel!

0: Rúzsa Magdi friss dalát követően 7 óra 47-kor itt vagyunk az Antrit reggelben, és az időjárási információkkal folytatjuk.
1: Fantasztikus napunk lesz
0: így
1: ma.
0: Van. Ezt én is így látom.
1: Örülök neki. Szerdán napos időre számíthatunk a térségben, felhők szinte nem is lesznek az égen, így csapadék sem várható. Sokfelé lesz élénk az északi északkeleti szél, hajnalban 19, délután pedig 29 fok körül alakul a hőmérséklet.
0: Igen.
1: Ez már nagyon kellemesen elviselhető hőmérséklet.
0: Abszolút,
1: egyébként.
0: Abszolút, 30 lehet a maximum.
1: Most is nagyon kellemes, ahogy jöttem egyébként.
0: Sárga a riasztás, első fokú figyelmeztetés van kiadva a hőségre. Most éppen 23 fok. Ott mutatnak a hőmérők, az UV-sugárzással viszont azért érdemes lesz számolni, mert hogy felhők nem lesznek, a nap pedig ugye süt, és hát ebből adódóan az UV-sugárzás károsíthatja a bőrünket. Szóval lengeruha napszemüveggel, ezt ajánlja az időkép a mai napra, a pollen jelentésről pedig annyit, hogy már azért kezdődik a parlagfű pollen szezonja, közepesen van jelen a levegőben, ahogy a gombák és a csalánfélék is, a kenderfélék pedig magas koncentrációban, szóval ha tüneteket tapasztal magán, akkor mindenképpen forduljon orvosához. Egyébként egy hidegfronti hatás van felettünk, úgyhogy az érzékenyek körében fejfájás, görcsös panaszok is jelentkezhetnek, ugyanakkor keringési panaszok és vérnyomás problémák is adódhatnak. Nem szabad tehát az üzőnapon tartózkodni olyan sokáig, és fokozottan kell figyelni a megfelelő mennyiségű folyadék bevételére, ami lehetőleg ugye víz legyen.
1: Egy kis esőtáncot megtanulhatnánk járni egyébként, mert ezen gondoltam, nem, hogy most már nagyon-nagyon hiányzik.
0: Mi most már az eső az tényleg, tényleg jól jönne. No, hát akkor ennyit az időjárásunkról. Szép napunk lesz, élvezze, szerintem mi is élvezni fogjuk. Ahogy a következő dalt is, lépésről lépésre megyünk az óra vége felé. A New Kids on the Block-kal most éppen. Jó reggelt!
2: Ez az Antrit reggel!

0: nyaralni vitt minket az álomhajó 8 óra előtt, nagyjából 3 perccel, mint az Antvét reggelben. Jó reggelt, jó reggelt!
1: Elhallgattam volna még egy picit, bennünket is elvarázsolt, nem?
0: Abszolút.
1: Nem is elmentünk
0: egy picit. Egy jó kis Carpe Diem-dal, mindig jó. No, összegezzük csak pár szóban, hogy miről beszélgetünk itt az első órában.
1: Az volt a kérdésünk, ugye, amire válaszoltak, hogy milyen olyan kis dolog jött be az életedbe az elmúlt években, ami megváltoztatta a napjaidat.
0: Igen, ugye itt említésre került a mesterséges intelligencia,
1: ugye az internet. Akkor valakinek ugye kislánya született, rendkénél ugye 7 évvel ezelőtt, vagy Anita például a víz spórolással ugye begyűjti most már az esővizet,
0: és az életén ezzel azért változott meg.
1: Így. Vagy Ádám például, hogy örül mindennek, minden napnak, minden lehetőségnek.
0: Ez a változás az életében, hogy mindennek örül.
1: Neked mi a változás?
0: Hát a mesterséges intelligencia mindenképpen.
1: Neked is mindenképpen, igen.
0: Aztán én nekem ez az USB-C szabvány, amit mondtam.
1: Igen.
0: Ez egy fontos változás volt, mert mindent azzal keresztül, tehát mindent azzal keresztül töltök, csatlakoztatok, szóval igen. Meg az, hogy másik telefont vettem, más márkát, és igazából azzal egy csomó változás bejött.
1: Csak nem a műszaki részét nézzük mondjuk az életednek, hanem úgy egyébként.
0: Hú... Többet alszom.
1: Költözés, akár többet alszom, más munka.
0: Többet alszom, mert később jövök dolgozni. Úgyhogy ennek nem ezen a héten.
1: Úgy általában, igen.
0: Alszom, mint amennyit szoktam, de egyébként igen.
1: Még én is gondolkodtam, de mondjuk nem az elmúlt években, hanem mondjuk már egy 10 évvel ezelőtt, ugye, amikor egyedül maradtam, ugye Lilla, hogy elment, és hogy például mindig nálunk a postaláda felelős, az mindig ő volt, és mindig ő nyitotta ki.
0: Azóta ott vannak a levelek.
1: Egyébként tényleg így járok, hogy anya kinyitott, úristen, mondom, nem, hogy eltelett már 2-3 hét. De próbálok azért figyelni, hogy legalább hetente egyszer kinyissam a postaládámat.
0: Igen.
1: De egyébként ugye nem. Tehát nekem is persze az internet használat, de ez meg annyira szépen lassan így bekuszott az ember életébe, hogy észre sem veszed, nem?
0: Ha már internet, igen. Még egy-két szóval, mert kifutunk az időből, a gyors azonnali fizetésrendszer. Na erre szerintem sokan nem gondolnak. Régen mennyi időt vártunk az utalásra, mire megérkezik?
1: Igen, igen.
0: Manapság meg 3 másodperc, és ott van a másik fél.
1: Mondjuk nálam mondjuk ez tényleg nem is kis dolog, hanem inkább nagy dolog, hogy tőle telefonon kell. Igen, igazad van, persze, csak az embernek így el kell tényleg gondolkodni.
0: Igen.
1: Annyira természetesnek veszük, pedig hát nem kellene, pedig hogy az legyen.
0: Az,
1: és még 1-2 éve egyáltalán meg óckodtam tőle, meg hadakoztam, hogy én ez biztos nem. És aztán vagy, mégis.
0: Vagy alapvetően ugye a rendszer, hogy jött,
1: igen,
0: és akkor
1: igen,
0: régen
1: kénytelen
0: van, aki régen is utalt, ugye, csak mennyi idő volt, mire odaért.
1: Igen, igen, igen. Ez biztos.
0: No, hát akkor ez minden, amit itt a napi ötössel kapcsolatban még hozzáfűzni valónk volt. A következő órában pedig beszélgetni fogunk, hogy miről pontosan, az is hamarosan
1: kiderül.
0: Nagyon jó
1: témánk lesz, igen.
0: Nagyon jó témánk van, várjuk a véleményeket, majd elő viszont érkeznek a hírek, maradjon velünk.
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
3: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám!
4: Mindent egy helyen az iskolakezdéshez a Patrixban. Prémium minőségű iskolatáskák alsós és felsős diákoknak hozzáillő iskolai kiegészítőkkel. Minden egyéb iskolaszerre augusztus végéig 10% kedvezmény. Szakértelemmel, barátságos kiszolgálással, kiváló árakkal és hatalmas kínálattal várjuk Szekszárdon a Széchenyi utca 55 szám alatt. Patrix. Mert minden szülő a legjobbat akarja gyermekének. Ebédeljen finomat, barátságos áron, elegáns, igényes környezetben, a Café Amaretto vendéglőben. Menüsétkeztetés hétfőtől szombatig. Café Amaretto. Cukráltánkban születésnapi és esküvői tortáját is megrendelheti. Café Amaretto vendéglő. Menüsétkeztetés kicsit másképp. Szekszárdon a Béri Balog Ádám utca 4-6 szám alatt. Rendezvények lebonyolítását is vállaljuk.
5: Laborvizsgálatra van szüksége? Vegye igénybe a Sogó alapszolgáltatásait. Laborvizsgálat gyorsan, beutaló és sorbanállás nélkül. Foglaljon időpontot és jöjjön vérvételre akár már holnap. Sogó alap magánvérvételi pont Szekszárdon, Baján és Kalocsán. Bejelentkezés a sogokötőjellab.hu-n vagy 13 és 16 óra között a 0630 590 24 04-es telefonszámon Bíró Aranka vérvételi pont vezetőnél. Sogó alap, legyen tisztában a vérképével.
3: Ennyi volt a reklám. Szekszárd, az ország és a világ legfontosabb hírei. Ez a Rádió Andrét.
6: Feljelentést tett a miniszterelnökség Orbán Viktor közösségi média szerződése miatt. Az ORFK irányítása alá kerül a terrorelhárítási központ. A magyar játszóterek több mint harmada nem biztonságos. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Anikó vagyok. Kevesebb mint 4 év alatt bruttó 4,2 milliárd forint közpénz ment Orbán Viktor közösségi médiás megjelenéseire, közölte Szondi Vanda kormány szóvívő a kormány Facebook oldalán közzétett videóban. A miniszterelnökség hűtlen kezelés és hivatali visszaélés gyanúja miatt ismeretlen tettes ellen tett feljelentést. A miniszterelnökségen zajló átvilágítások során a miniszterelnöki kabinetiroda és a Triton Communications Kft. Között kötött keretszerződést vizsgálták, mondta el a videóban Szondi Vanda. A 2022-ben aláírt azóta háromszor meghosszabbított megállapodást a Rogán Antal vezette kabinetiroda a közbeszerzési eljárást mellőzve kötötte meg Kaminski Fanni cégével, aki Orbán Viktor sajtótanácsadójaként ismert. Nevét megőrizve országos hatáskörű szervezetként az ORFK irányítása alá kerül a terrorelhárítási központ. Döntött a parlament az egyes törvényeknek a rendészeti feladatellátás racionalizálásával összefüggő módosításának elfogadásával. A jogszabályváltozás nyomán jelenlegi formájában az országgyűlési őrség is megszűnik, személyvédelmi feladatai a TEC-hez, objektumvédelmi feladatai pedig a készenléti rendőrséghez kerülnek. Az országgyűlési őrség a jövőben a készenléti rendőrségen belül önálló igazgatóságként működik tovább, állományának tagjai megőrzik a rendőrökétől eltérő egyenruhájukat és illetményüket. A vizsgált játszóterek 37%-ánál tárt fel szabálytalanságot a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság idén éveleje óta tartó országos ellenőrzése során. A szakemberek közel 3000 eszközt vizsgáltak át, és a balesetveszélyes hiányosságok miatt eddig összesen 14 millió forint bírságot szabtak ki. A vizsgálat sorozat célja a hatóság közlése szerint annak garantálása, hogy az üzemeltetők maradéktalanul betartsák a biztonsági előírásokat. Az ellenőrzés nem csak a közterület játszóterekre terjed ki, hanem az úgynevezett szürke zónára is, vagyis a szállodákban, éttermekben, társasházak udvarán vagy játszóházakban található eszközökre. Romlott az elhelyezkedési esélyek megítélése egy biztosító által végzett felmérés szerint. A februárban mért 18%-ról, a második negyedév során 37%-ra nőtt azok aránya, akik úgy vélik, hogy nehezen találnának új munkahelyet, ezzel párhuzamosan 53%-ról 19%-ra csökkent azok aránya, akik szerint nem okoznak gondot az álláskeresés. A visszajelzésekből kiderül az is, hogy a válaszadók kétharmada szerint a tudáson és a teljesítményen múlik egy pozíció megtartása. Az állását 33% tartja biztosnak a következő legalább 5 évre, az elhelyezkedést pedig az ország középső részén élők látják a legkönnyebbnek.
3: Rádió Antrit időjárás.
6: A hétvégéig folyamatosan melegszik az időjárás, szombaton és vasárnap már ismét 35 fokos kánikulára számíthatunk. Ma is sok lesz a napsütés országszerte, felhők szinte nem is lesznek az égen, így csapadék sem várható. Általában mérsékelt marad az északi-északkeleti szél. Délután 27-30 fok körül alakul a hőmérséklet.
2: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
4: Az Antrit reggel támogatója az Ergonom Munkavédelmi Szolgáltató Kft. Biztonságos és egészséges munkavégzés a mindennapokban. www.ergonom.hu.
3: Rádió Antrit FM 101.
0: Szép jó reggelt, ez az Antrit reggel, 5 perce járunk 8 óra után, és megkezdjük a mai beszélgetésünket, a témázgatásunkat azzal kapcsolatban, hogy...
1: Legyen élmény a tanulás.
0: Így van, mert...
1: Ez mit is takar?
0: Mit is takar ez? Mit is akarsz?
1: Rögtön mondom, és rövidíteni szeretnék az általános iskola alsó tagozatos osztályai számára ugye az órák számát.
0: Többek között, ugye?
1: Többek között például, de ugye létrejött egy csomag is, ott meg rengeteg ajánlás van, és ezekből gondolom, hogy érdemes lenne szemezgetni is, meg véleményünket elmondani, meg igen, hallgatni is a rádióhallgató.
0: Kivesézzük ezt, hogyha esetleg önnek igen, is van róla véleménye, akkor megosztatja velünk a 74-es körzet 444-444-es számon, vagy SMS Viber üzenet formájában a 30-as 944-44-en, posztunkat pedig megtalálja a Facebook oldalunkon. Addig pedig Gloria Estefan énekel egyet, az Everlasting Love-ot egészen pontosan, várjuk hát a hívását, maradjon velünk!

0: Jó reggelt, ez az Antit reggel 8 óra 13-kor Dua Lipát követően, pedig megkezdjük akkor bővebben is tárgyalni itt a dolgokat, amikkel kapcsolatban érkeztünk ma.
1: Igen, hogy legyen élmény a tanulás. A közoktatásért felelős államtitkár ugye egy javaslatcsomagot juttatott el az iskolák alsó tagozat gyermekközpontú megújítása érdekében. Az ajánlásnak a célja pedig, hogy a tanulás élményszerűbbé váljon, az iskolai mindennapok pedig jobban igazodjon a gyermekek életkori sajátosságához.
0: Így van, ugye itt olyanokra kell gondolni, mint például a gyermekbarát iskola kezdés és a napirendnek a megreformálása.
1: Ezzel... Mindenképpen ugye az életkori sajátosságokhoz igazodjanak. Ugye már pont belegondoltam abba, hogy az óvodában azért még eléggé szabadon vannak a gyerekek.
0: Én is ugye? Erre gondoltam, hogy talán itt van a legnagyobb változás,
1: igen,
0: nem?
1: Igen,
0: mert mondjuk
1: igen.
0: Egy általános iskolából középiskolába menni még annyira
1: ott
0: nem.
1: Már van egy szabályrend szerintem, amit kialakított már a gyermek a mindennapi életvitelében, itt pedig az, hogy az óvodából átkerülni egy általános iskolába, hiszen ugye az óvodában reggel azt hiszem, hogy 9 óráig kell beírni ez a kötelező időpont.
0: Azt nem tudom pontosan, de minden esetre nem kell
1: itt meg mondjuk fél 8, mert igen. Hát ott is vannak azért szerintem az utolsó ilyen évben ugye iskola felkészítő, órák, ami vannak már ilyen fejlesztő, igen, ilyen különböző kompetencia mérő ilyen feladatlapok, ugye megállapítják, hogy alkalmas vagy-e, ugye elég érett vagy-e ahhoz, hogy az iskolába mehess.
0: Na igen, de az óvodában nem meg szabott tanórák vannak.
1: Hát vannak ott is azért már foglalkozások szerintem az utolsó évben, de természetesen, hogyha most neked az nincs kedved, vagy nem akarsz részt venni, akkor nem veszel részt. De az iskola ugye ez már nem erről szól.
0: Igen.
1: Legalábbis most. Aztán szerintem erre próbáljuk egy picikét majd így...
0: Igen, egy kicsit úgy ilyen ráhangolóságokat.
1: Igen.
0: Pontosan
1: igen.
0: Kialakítani, ami meseolvasás, közös olvasás, kicsit, hogy a...
1: De mennyire fáradnak el a gyerekek, ugye, azért nem tudnak 45 percet végigülni és figyelni, hát még felnőttek is sem sok esetben, nem? Így van, hogy ezért csökkenteni akár az óraszámot is, például 35 percre.
0: Komplexebb blokkokat akarnak összerakni, ezek mind-mind benne vannak itt a tervezetben.
1: Meg hát reggel, ugye, amikor bemész az iskolában, akkor ne rögtön az, hogy ülj le a padba, és akkor kezdjünk el tanulni, hanem amit mondta, ugye meseolvasással, közös énekléssel, picit így ráhangolódni már a tanulásra.
0: Én biztos egy fontos nem dolog.
1: Hát akkor nem énekelsz, akkor tapsolsz.
0: Tapsolok
1: vagy csak hallgatsz egy picit, vagy igen.
0: Én itt tátogtam.
1: Vagy élvezed a többieket, amit ott végeznek végül is.
0: Igen. Úgyhogy ez nyilván az meg a másik rész ennek, hogy az iskolák egyénileg alakíthatnák ki ezeket. Tehát nem központilag lenne megmondva, hogy ezt kell csinálni kötelezően.
1: Szerintem ez fontos dolog, hogy ne legyen ennyire központosítva minden, hiszen azért minden iskolának más a sajátossága.
0: Akár csak elhelyezkedéstől függően
1: például,
0: is.
1: Igen.
0: Tehát nem mindegy egy Békés Csabai, meg egy Soproni iskolában.
1: Hát meg például mondjuk, hogy szünet van, hogy a gyerekek hova tudnak kimenni futkározni, hova tudnak kimenni egy picikét feltöltődni, vagy most egy betonrengetegbe, vagy éppen valami erdős, vagy mit tudom én, fás, ligetes terület van mondjuk közel az iskolához.
0: Igen, ez is cél a hosszabb mozgásos szünetek, nyugodtabb ebédidő és pihenőidő.
1: Igen. Vagy például nem ez a nagyon kötelezően előírt ugye testnevelés, bár mondjuk ez alsóban talán még azért nem olyan, mint felső tagozatban, hogy azt csinálhassa a gyerek, ami neki jól esik, hogy ne legyen ilyen kötelezően előírt testnevelés sora.
0: Igen.
1: De mozogni viszont azt mindenképpen természetesen kell is, meg jót is tesz a gyermekeknek.
0: Abszolút. No, hát azért itt már pár dolgon végigmentünk, ami ebben a bizonyos javaslatcsomagban van. Ha ön is hozzászólna a témához, akkor megteheti a 74-es körzet 444-444-es számon, vagy 30-as 944-444, ez az SMS és Viber számunk. Ön szerint kell-e ennyire reformálni az iskolát, az alsó tagozatot 35 percre csökkenteni, esetleg az óráknak az időtartamát, és egyéb ilyen finomságok, amiket ez a javaslatcsomag nyújt. Várjuk a véleményét. Addig pedig dalolunk egyet, ne menjen sehova. Antrit reggel!

0: Szép jó reggelt, ez az Antit reggel, 6 percen járunk, 8:30 előtt, beszélgetünk továbbra is az igencsak aktuális és fontos témánkról, ami...
1: Legyen élmény a tanulás, már amennyire lehet, ugye? Egy javaslatcsomag került most nyilvánosságra, ugye, ami nem kötelezően, csak tényleg egy ajánlás az iskolák vagy a pedagógusok számára, és rengeteg új kezdeményezés van egyébként több pontban feltüntetve. Ugye beszélgettük itt meg jó pár pontról, és ugye maga az
0: napirendről,
1: órák számáról, akár ugye, hogy teljesen a gyermek központú, a gyermek igényeinek, vagy igényeihez alkalmazkodva lehessen az órákat ugye megtartani.
0: Vagy éppenséggel az iskolán kívüli tanulási helyszínek rendszeres használatát is javasolják, tehát mondjuk könyvtár, múzeum, természeti közművelődési helytörténet, sportlétesítmények esetlegesen,
1: igen.
0: Az ott megvalósuló foglalkozásokról van itt szó. Aztán a házi feladat.
1: Igen, hogy legyen vagy ne legyen.
0: Hát nem az, hogy ne legyen vagy ne legyen, hanem hogy hát
1: az is egyébként, hogy észszerű legyen, vagy igen, hogy mekkora legyen, vagy hogy mennyi tanulási időt vegyen el a gyerektől, hogy ilyen 10 perces sávokban gondolkodnak. Egyébként érdekes, mert például nálunk meg a lejknál nem volt, nekünk nem is kellett hazavinni délutánra például az
0: eszközöket. Szerintem ez tanárfüggő volt nagyon. Én is úgy emlékszem, hogy volt olyan tanár, aki mindig adott házit. Tehát ha nem mondta, akkor is volt valami, amit meg kellett csinálni. Ha más nem, akkor alapértelmezetten a következő oldalon a feladatok. Tehát, hogy...
1: Meg aztán szerintem gyerekfüggős, vagy a csoport, ugye ezért vannak 20-valahányan egy osztályban, hogy magát, amit órát leadott ugye napközben, hogy ez mennyire szükséges még az, hogy gyakorolják esetleg délután. De hogyha gondolom, ezt is tanár vagy pedagógus látja, hogy mennyire szükséges, hogy mennyire kell a gyerekeket még délután leterhelni.
0: Igen. Én egyébként a házi feladat szerintem egy jó dolog, mert az ember gyakorolni tudja azt, amit az órán elsajátított. Viszont azzal soha nem értettem egyet, hogy ezt a házi feladatot utána ellenőrizzük, és ezzel megy el a következő órából 10-15 perc, hogy ellenőrizzük, kijavítjuk. Ezt csak azzal az a baj, hogyha meg nincs házi feladat, vagy nem ellenőrizzük, vagy na szóval, hogyha nem ellenőrizzük, akkor meg a legtöbb gyerek nem csinálja meg a házi feladatot, mert nincs utána semmilyen
1: következmény, vagy ellenőrzés. Bár mondjuk én azt gondolom, hogy ha alsós vagy, akkor általában a gyerekek ugye még napköziben vannak.
0: Megcsinálják.
1: Tehát akkor ott kellene együtt szerintem játékos formában velük elvégeztetni, és nem úgy, hogy még hazaviszi, és még esetleg a szülőt arra rákényszeríteni, hogy még a napi 8-10 óra munka után még leüljön a gyerekkel
0: tanulni. Hogy még 16 óra után, miután vége a napközinek, és hazaviszik a gyereket, még azután le kelljen ülni, az ott szerintem már
1: veszett. Szerintem ez most már nagyon-nagyon nem jó irányba haladt, én látom egyébként így a körülöttem lévő kisgyerekes szülőkön is, hogy annyira fáradtak a szülők is. Tehát, hogy annyira sok plusz feladat van még a gyerekeknek a napi,
0: és
1: nem tudom,
0: 6-7-8
1: órájukon kívül. Igen. Akkor
0: most
1: sportolni szeretne ugye a gyerek valamit, akkor mondjuk valamilyen tantárgyból gyenge, akkor ugye elmegy korrepetálásra.
0: Vagy hangszeren szeretne megtanulni, vagy bármi.
1: Tehát, hogy sokkal többet dolgoznak úgymond kvázi már, mint a felnőttek, ha belegondolsz, és akkor hol van a pihenés, hol van a feltöltődés.
0: A közös együtt. Ami nem az, hogy megoldjuk a matek házit.
1: Igen.
0: Amit lehet, hogy a szülő sem nagyon tud, mert
1: hogy mi ennyire lettünk volna leterhelve, pedig én is jártam külön órára, én is jártam sportolni, jártam gitározni, zongorázni, tehát ezeket én mindig imádtam, és mégis volt a közös játékra idő.
0: Igen. Meg itt szó esik még a fejlesztő értékelésekről, tehát nagyon fontosak a visszajelzések, meg hogy legyen erre egy gyakorlat, egy értékelési minta, ami a tanulót értékeli, de nem úgy, hogy most

0: Ezt akartam mondani,
1: ugye, ez
0: hogy
1: a
0: az első és legfontosabb dolga az iskolának megtanítani a gyereket tanulni.
1: Igen, hogy és hogyan ez... célszerű, hogyan praktikus, hogyan tud gyorsan, hogyan szeret, lehet megszerettetni egyáltalán a tanulást, ez nagyon fontos dolog.
0: Vagy megtanítani neki bejárni, a tanulás módját, a saját képességeihez képest.
1: Hát ez nagyon fontos, és ezért mondom, hogy nagyon fontos az is például egy délután, hogy leülni, hogy nem ez a kötelező, és leülünk, és mindenki megírja a házi feladatot, vagy játékos formában, vagy akár felolvasásokat tartani, meseolvasást, zenehallgatást például délutánonként, amire lehet, hogy otthon már nincs idő mondjuk a szülőknek, de akkor az közösen mi délután meg tudjuk tenni. Szerintem ez a pedagógusnak is nagyon jó, meg sokkal közelebb tud így kerülni a gyerekekhez, meg a gyerek sem érzi kényszernek talán, vagy feladatnak.
0: Valóban. Szó esik egyébként még a délutáni idősáv gyermekközpont újra gondolásáról, erről, amiről itt már elkezdtünk beszélgetni, de természetesen várjuk az ön véleményét is, a 74-es körzet 444-444-es számon tud nekünk csörögni, a 30-as 944-44-en pedig írni SMS vagy Viber üzenetet, amelyben megoszthatja, hogy mit gondol a témáról, addig pedig zenélünk egyet, maradjon velünk!
2: Társadalmi célú hirdetés.
3: A MOL-nak kiemelt szerepe van a térség gazdaságában, de figyelünk arra is, hogy hatékonyan érjük el a helyi közösségeket. Ezért hirdetünk hazai médiában, így értéket teremtünk ezen a téren is.
4: Bantól Péter is hazaiban hirdet, mert hiteles, hatékony és hozzáférhető. Készült a Magyar Elektronikus Műsorszolgáltatók Egyesülete megbízásából.
2: Társadalmi célú hirdetést hallott. A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
5: Reklám!
6: Kareszkám, de régen láttalak, merre jártál?
7: Most fizettem ki a családi nyaralásunkat, és már vágjuk a centit, mert nem sokára indulunk.
6: Nyaralást? De jól megy valakinek!
7: Kicseréltük a házunkon az összes nyílászárót és a redőnyöket, és ezzel annyit spóroltunk, hogy a megtakarított pénzt nyaralásra költhetjük.
6: Aha, így már értem!
8: Rosszul zárnak az ablakok, befúj a hideg, vagy betűz a nap és felforrósodik a lakás. Gordius nyílászáró. Nyílászáró csere komplett beépítéssel egyenesen a gyártótól. Gordius nyílászáró új helyen, Szekszárdon, a Kesejűsi út 38 szám alatt. www.gordiusnyilászáró.hu.
9: Ha sokat stresszelsz, ha szeretnél jobban teljesíteni, ha hiányzik a mozgás a mindennapjaidból, találd meg az egyensúlyt az Energy Fitness edzőtermekben. Felkészült trénerek, professzionális kondigépek és kiváló parkolási lehetőség Szekszárdon, az Ebreskert utca 2-ben és a Munkácsi utca 25 szám alatt. A családias hangulatú edzőtermeink 024-ben várnak téged. Hívj, ha az Energy Fitnessben edzenél. Plusz 36 30 883 83 51.
10: Hallottál már a Don Pepe kihagyhatatlan hétindító pizza ajánlatairól? Keresd a nagyon megérős hétfőkeddi pizza akciókat a donpepe.hu webshopban! Wow, Don Pepe!
2: Ennyi volt a reklám! Lelia!

0: A pop királynője Madonna énekel 8 óra 37-kor itt az Antrit reggelben. Jó reggelt, beszélgetünk tovább a témánkról, amiben azt tárgyaljuk, hogy...
1: Legyen élmény a tanulás.
0: Így van, egy javaslatcsomag kapcsán, hogy amit benyújtott ugye a köznevelésért felelős államtitkár,
1: így van,
0: hogy egy kicsit megreformálják az alsó tagozatos iskolásoknak a mindennapjait tulajdonképpen az iskolás.
1: De persze, most pozitív irányban, hál' Istennek, mert tényleg itt átnézegettük így a javaslatcsomagot, amiről beszéltünk is eddig. Nagyon-nagyon jó kis újítások, ami nem gondolom, vagy én úgy emlékszem, hogy egyébként az én gyerekkoromban szinte megvolt, csak valahogy közben így rengeteg igen. tudást szerettek volna szerintem a gyerekeknek átadni. Nagyon-nagyon sok lett most már az az anyag, amit le kellett adni a gyerekeknek, és igazán ezek a gyerek központú programok és ezek élmények kivesztek. Valahogy így kivesztek már, igen. Igen, hogy nem a gyermek van a középpontban, hanem az, hogy minél több tudás vagy tananyagot adjunk le, vagy adjunk át.
0: Igen, na de volt egy hallgatónk a vonalban, úgyhogy hallgassuk, hogy ő mit gondol erről a javaslatcsomagról. Rádió Antrit, jó reggelt!
2: Jó reggelt kívánok, szevasztok!
1: Jó reggelt!
2: Na, annyit szeretnék mondani, hogy egy jó ötletet akarok elmondani, és a lényege az egésznek, hogy én a 45 percet megtartanám. Uh-huh. 35 perc, amiről beszéltetek, ez a tantárgyú szól. Most azt a 10 percet a gyerekek szerkesztik. Ugye itt van a történelmi óra, van vissza 10 perc, és a gyerekek fogják majd, a tanár fölteszi a kérdést, na, merre voltat, vagy valami mesemény, hogy a gyerek mondja el, hogy valami történetet, ami megtörtént. A történet nem arra tárgyul, amit pont tanulnak, hanem hogy egy elkezd beszélni, akkor mindegyik odafigyel, mert a gyerek mondja, és akkor utána beszól a másik is, hogy hú, ő is tud egyet. Vagy például fizika, földrajzórá, hogy merre, megkérdezni a tanár, hogy na merre voltatok, melyik részünk, és akkor magyarázná mindjárt a gyerek, az tartja az előadás. Többi gyerek is hozzászól. És akkor milyen hamar elment az a lényeg, hogy a feloldást a gyerekeknek, tehát nem avval fogják feloldani, hogy 35 percig lesz, nem, legyen az 40, csak mással foglalkod, avval a témakörre. Például 1967-68, ugye volt az a hosszú szünet, 15 perces volt, nem tudom most hogy van.
0: Változó. Valahol 10,
1: valahol 15. Volt az a nagy szünet.
2: Volt egy testnevelő tanárunk, és megszerkezett, már meg, úgy megcsinálta, hogy két, aki focizni szeretett, már el volt készítve, hogy abban 15 percben focistunk, aki focizni szeretett. Tehát nem voltak így lőve az egyik. Tehát a lényeg az egésznek, a gyerekeket föloldja, hogy ezekben a 10 percekben ő tartják a műsort, abba a körbe, csak ő más, ahogy ő szeretne, és akkor többi oda fog figyelni, ő is mondja. Ez a tízben. És föloldás az agyunkat. Nem abban fogja csak az, hogy 35 percig. Ebben nem fogja, hanem az agyunkat kell egy kicsit kitisztítani. Föloldja. A gyerek is, ő tartja az előadásokat.
1: Hát bevonni magába.
2: Az... Többi is beleszól. Uh-huh. Mit szóltok hozzá?
0: Igen, egyébként jó ötlet. Abszolút.
1: Szimpatikus, mert bevonják a gyerekeket, a saját szavaikkal mondhatják igen, el, amit ő érez, amit ő gondol.
2: És akkor
0: közelebb érzik
2: magukat. Nem akar odafigyelni, talán én is hadd mondjam el, mondjad, csak letelik a 10 perc.
1: Igen, igen. Kevés lesz csak, lehet. Igen.
2: Na ez a lényeg itt, nem az, hogy leszűkítjük ezért. Nem. Abban nem érünk el semmit. Ez legyen egy ilyen, a gyerekeknek tartsanak, ők tartsák azért. Kicsit van. Hát ez egy kicsit a színészeti, pláne még a tanár is.
1: De jó ötlet egyébként, igen.
2: Na, jó, nem is
0: tartok követni. Igen. Ennyi no, köszönjük szépen a véleményt.
1: Biztos.
0: Igen, köszönjük szépen. Minden jót, viszont hallásra.
2: Minden jó.
0: Igen, ebben is van valami, hogy...
1: Szerintem ez azért nagyon fontos, hogy a gyerekek ugye kimerjenek állni mások elé, hogy a véleményüket elmondani, akár kiállni azért is, amit gondol, vagy ahogy érez. Mert nagyon sok... tizenéves látok, hogy például bemegy valahova, köszönni nem tudnak, megrémülnek, hogy nem tud kommunikálni az emberekkel, nem tud megnyílni. Az egész pici korban már el lehetne akár itt is kezdeni.
0: Az iskolában,
1: általános iskolában. Beszélgetni már például, igen, hogy akkor te mesélj magadról, vagy akár amikor elkezdődik ugye a nagy nyári szünet után az első egy-két tanítási nap, hogy mindenki elmesélés, hogy merre járt, mit csinált, milyen programokon vett részt, és azért csak egy 8-10-15 ember előtt mondja el, tehát ez is már megtanítja arra, hogy akkor tudjon beszélni mások előtt például. például.
0: Igen, ezt úgy tudom összehasonlítani, vagy ahhoz tudom összehasonlítani, mint az egyetemen a kötelezően szabadon választható tárgyak. Tehát kötelezően ott van az órán, igen, viszont igen. szabadon megválaszthatja, hogy miről szeretne beszélni, igen. Vagy válaszolni, vagy hogy alapvetően mi legyen a következő
1: igen,
0: maradék 10
1: percben.
0: Igen, mert
1: lehet, hogy nem is tényleg, hogy ugye mondta be telefon, hogy nem biztos, hogy pont az óra anyagához kell neki most hozzászólni, de lehet, hogy van valami, elindítottad egy folyamatot a kis agyában, esetleg egy gondolatot, egy érzést. Ezt
0: igen.
1: Hadd mondhassa akkor tényleg el. És ha egy gyerek elkezd beszélni, biztos, hogy többi is utána fog.
0: Így van.
1: Meg fog nyílni.
0: Így van. No, hát akkor továbbra is tárgyaljuk ezt a Legyen élmény a tanulás című javaslatcsomagot, amelyről beszélgetünk itt akár az óra szám csökkentés, az óra idejének csökkentése, meg egyéb ilyen átalakításokkal kapcsolatban, nyilván az alsó tagozatos gyermekek számára. Várjuk az önvéleményét is a 74-es körzet 444-444-es számon, vagy a 30-as 944-44-en. Odabent pedig, odakint egészen pontosan, pedig egészen jó az idő, süt a nap, úgyhogy elkélhet egy csíkos nap. Pernyő, ezt hozzuk most Hevesi Tamástól a diadallal. Jó reggelt! Antrit reggel!

0: Diana Kinginek állt itt az Antriton, 10 perccel járunk, vagy inkább már csak 9-el, 9 óra előtt. Beszélgetünk továbbra is a mai témánkról, ami...
1: Legyen élmény a tanulás.
0: Javaslat csomag, amit benyújtottak,
1: van,
0: ugye?
1: A közoktatásért felelős államtitkár ugye állított össze.
0: Rengeteg minden van benne az alsótagozatos diákoknak, gyermekeknek a mindennapjának megreformálására. És nem esett szó például a művészeti nevelésről, meg a művészettel való nevelés láthatóvá tételéről, ami ugye az ének, a zene, a rajz, kézművesség, tánc esetleg, a dráma, bábjáték, ezek mind-mind ilyen alapvető készségek lehetnének,
1: igen, hogyha vagy legalábbis esetleg iránymutatást kapnának, igen. Vagy rá vezetnék a gyerekeket. Nekem mindig úgy képzeltem, hogy nekem az lenne egy ideális oktatás, hogy a gyerekek ugye elindulnak az óvodában, és ugye, hogy Amerikában is ugye van egy nagy intézmény, és az óvodát, az általános iskolát, és még esetleg a középiskolát is egy intézményen belül tudja elvégezni a gyerek. Ugye maga így a pszichés terhelés ugye nem olyan nagy, hogy el kell hagyni a megszokott közeget, a megszokott iskolástársakat, a tanárokat.
0: De meg valahol azt nézzük, ez az jó dolog, mert legalább az embernek a közegváltás mindig egy kicsit is, pozitív
1: igen,
0: is
1: csak
0: lenni.
1: Nem vagyunk egyformák, tudod, tehát mindig azt mondjuk, hogy minden gyerek más.
0: De azért mondom,
1: más.
0: Hogy pozitív is tud lenni.
1: Pozitív is tehát, tud, igen, persze. Valakinek kifejezetten jót tesz.
0: Meg kell találni azt az oldalát, hogy pozitívan nézzük. Mert nyilván nem szívesen megy el a gyerek egy másik iskolába ismeretlenekkel, de egy idő után ennek van egy pozitív oldala.
1: Igen, én most láttam egyébként, ugye, hogy a kollégáimnak a gyermeke ugye most balaktak 8-ból is mennek tovább tanulni, hogy milyen izgatottan várják, és hogy mennyire félnek is ettől az egésztől. Ez egy teljesen más épület, más tanárok, más diákok, senkit nem ismernek. Más lesz már az elvárás, sokkal nagyobb, hogy meg tudnak-e felelni, egyáltalán be tudnak-e illeszkedni, találnak-e barátokat. Persze ez mondjuk 1-2 hónap alatt szerintem azért megoldódik, de nem minden gyerek tudja ilyen nagyon lazán venni, és ezért nagyon fontos pont ez, hogy általános iskola alsóban is már elkezdjen ugye gyerekeket megtanítani ezekre a dolgokra, vagy felkészíteni, vagy például az elfogadásra megtanítani, szerintem ez egy nagyon fontos dolog.
0: Az alkalmazkodáshoz.
1: Igen, mert hát ugye ezzel most annyi mindenről hallhatunk itt, hogy általános iskolás gyerekek már ugye a telefonokon is, hogy miket művelnek, hogyan szégyenítik meg egymást. Tehát az, hogy valaki fekete hajú, vagy szőke hajú, vagy magas, vagy alacsony. Tehát teljesen mindegy, mert ne az alapján értékeljük és ítéljük meg, így van. És ez meg egész pici kortól kezdve el kellene kezdeni. Persze ez nem csak pedagógusnak a feladata, hanem otthon is a szülőké. Tehát szerintem még nagyon jó lenne egy ilyen csomagban esetleg belevonni azt, hogy a szülőket összehozni valahogy a pedagógusokkal, hogy együtt dolgozni, hiszen ez közös érdek, nem?
0: Igen, hogy a szülő, tanár, diák.
1: Igen, igen, így pontosan ez így lenne szerintem egy nagyon szép csapatmunka.
0: Hogyha a szülők se támadnák állandóan a tanárokat,
1: pontosan.
0: A tanárok nem éreznék támadva magukat, ők nem támadnák ezért a diákokat. Ja, hát igen, ez
1: igen, mert én azt gondolom, hogy nagyon komplex. Sok minden otthon dől el, nagyon sok mindent a gyerek otthonról hoz, szokásokat, értékeket, napi rutinokat, nagyon sok mindent viszont az iskolában kell, hogy megtanuljon, ugye ott is van egy feladat, de hogy ezt a kettőt hogyan lehet szépen úgy összehozni, hogy mindenki jól járjon. Én nagyon szerettem egyébként a pedagógusokkal együtt dolgozni óvodában, iskolában, én nagyon sokat jártam be, ott is azért nagy volt a szám, kiharcoltam, amit szerettünk volna, de mindig igazat adtak, mert nekem mindig az volt az érdekem, hogy a gyerek járjon jól.
0: Igen.
1: És neki legyen jó.
0: Így van.
1: És szerintem ez mindenkinek közös érdeke.
0: No, hát nagyjából óránk végéhez közeledünk, még van egy dalunk, viszont a véleményét nagyon gyorsan megoszthatja velünk, akár SMS formájában 30-as 944-44 Viberen is írhat nekünk, vagy a Facebook oldalunkon a kommentben, ahol van egy komment, ez erre mindjárt ránézünk még, egyébként pedig az Imagine Dragons énekel, nem menje sehova.
2: Ez az Antrit reggel.

0: Jó reggelt, ez az Antit reggel, nem egész 3 perccel járunk 9 óra előtt, a mai témánk pedig az volt, hogy
1: legyen élmény a tanulás.
0: Így van. Egy javaslatcsomag, amit beterjesztettek az általános iskolás alsó tagozatos diákoknak a mindennapi élet megreformálására. Feltettük a kérdést a Facebookon, hogy kell ez a reform, jó-e, vagy mi a helyzet vele, és érkezett egy kommentünk.
1: Természetesen igen,
0: mindenképpen legyen az, és a telefonáló hallgatónk is ezt mondta, hogy egy kicsit közvetlenebbé tenni az órát, nem mondjuk 35 perces órával, hanem a 45-ből 35
1: perc. De bevonni a gyerekeket is, igen.
0: És bevonni a gyerekeket a maradék 10 percben.
1: Mindig egy pedagógus véleményére nagyon kíváncsi lettem volna, vagy egy kisgyermekes szülőjének, hogy ők ezt hogyan látják, de szerintem nagyon fontos, mondjuk egy ajánlás, tehát ugye nem kötelező jelleggel.
0: Igen.
1: A kérdés ugye, hogy mikortól, hogy akár lehet, mert most is be lehetne illeszteni esetleg, bár szerintem nagyon rövid már ez az idő,
0: igen,
1: ahhoz, hogy mondjuk a szeptemberi kezdéssel, de szerintem vannak olyan ajánlások, amit akár be is lehetne vonni,
0: még
1: főleg alsósoknál. Igen, amit te is mondtál, mondjuk, hogy kiterjeszteni mondjuk a tantermi órákat akár egy múzeumban, akár
0: hát
1: egy
0: van,
1: igen, ugye? Igen, igen, tehát hogy kint a szabadban megtartani.
0: Igen, no ezt a javaslatcsomagot egyébként megtalálja a Facebook posztunk alatt kommentekben is, ha esetleg nem tudnám, miről van szó, vagy most csatlakozott be, akkor ott mindenképpen utána olvashat. Sasi, neked pedig most köszi.
1: Nagyon szépen köszönöm
0: napot,
1: én is.
0: Mert hogy mindjárt 9 óra.
1: Igen, holnap reggel találkozunk.
0: Így van.
1: Csoda, szép napot kívánok.
0: Neked is szép napot. Nálunk pedig jönnek a hírek, aztán a következő órában több dologgal is foglalkozunk. Érdekes lesz, maradjon velünk.
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
3: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám.
4: Megérkezett a Tar Giganet 1000 Ultra. Hogy mit tartalmaz? Giganetet ultra jó kiegészítőkkel.

0: telefonszámon.
1: Ha szombat, akkor svédasztalos ebéd a Pizzamában. Már 4950 forinttól. Kínálatunkban 20 féle főételből, pizzákból, salátákból és desszertekből választhatsz. Vállaljuk zárt körű rendezvények, családi, baráti és céges találkozók szervezését, akár svédasztalos kiszolgálással is. Kedvezményes előfoglalás a 74-444-555-ös telefonszámon. Pizzama. Nem csak pizza, nem csak ma.
2: Haló! Sárvíz autóüveg kereskedés.
3: Haló! Hónap mennénk a Pityuval, ott mindig megázunk, ha esik. Segítsen már!
2: Ön miben segíthetek?
3: Hát szélvédő kéne nekünk.
2: Milyen típusú az autó?
3: Autó? Miféle autó? Mink a lovaskocsival vagyunk, kérem!
4: Autója szélvédőjét cserélje ki nálunk. Sárvíz autóüveg kereskedés. Azonnali kaszkókár felvétel szerződött partnereknek. Precíz munka, gyors határidő, mosolygós árak. Szekszárdon a Sárvíz utca 14-ben.
5: Megváltozott telefonszámunk 20 936 35 35.
3: Haló! És a lóval mi lesz?
6: Ennyi volt a reklám. Szekszárd, az ország és a világ legfontosabb hírei. Ez a Rádió Andrét.
7: Vizsgálat zajlik a Pécsi Tudományegyetem filozófia kara kapcsán. Véradásra hívják a lakosságot a hosszú hétvége előtt. Augusztus végén távozik a legfőbb ügyész. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Anikó vagyok. Vizsgálat zajlik a Pécsi Tudományegyetem filozófia doktori iskolájának működése és akkreditációja kapcsán, miután az intézmény egyik oktatója nyílt levélben hívta fel a figyelmet arra, hogy szerinte fideszes és KDNP-s politikusok jutottak érdemtelenül tudományos fokozathoz. Az egyetem vezetése egy lezárult etikai vizsgálat nyomán októberben a doktori iskola megszüntetését javasolhatja a szenátusnak. Az érintett kar dékánja azonban valótlannak és jogsértőnek nevezi a vádakat. A Pécsi Tudományegyetem keddi közleményében jelezte, hogy pártatlanul és szakmailag megalapozottan kívánja tisztázni az ügyet. Az Alkotmánybíróság augusztus 13-án, azaz most csütörtökön tárgyalja a Fidesz-KDNP indítványát, amely az uniós forrásokhoz való hozzáférést biztosító reformcsomag egyik kulcstörvényének megsemmisítését kéri. Mindössze bő két héttel a helyreállítási alap augusztus 31-i végső határideje előtt. Az ellenzéki képviselők a jogalkotási eljárás szabálytalanságára hivatkozva a teljes törvényt támadják, emellett külön kifogásolják a vagyonnyilatkozati rendszer szigorítását, az integritás hatóság kibővített jogköreit és a közérdekű vagyonkezelő alapítványok felszámolását. Augusztus végén távozik a legfőbb ügyész. Nagy Gábor Bálint július 22-én nyújtotta be a legfőbb ügyészi tisztségéről való lemondását az országgyűlés elnökének feladatait ellátó alelnöknek. A legfőbb ügyész egyben kérte a hozzájárulást ahhoz, hogy a törvényben rögzített 6 hónap helyett a lemondási időt rövidebb időtartamban állapítsák meg. A parlament ennek most eleget tett, így már augusztus 25-én távozhat posztjáról. Véradásra hívják a lakosságot a hosszú hétvége előtt. A jelenlegi vérkészlet stabil, de az ünnepnapok alatt is folyamatosan szükség lesz vérkészítményekre a betegellátásban. A tapasztalatok szerint a rövid munkahét és a hosszú hétvége csökkenti a véradók számát, ezért fontos a készletek előzetes feltöltése. Arra kérik az egészséges és véradásra alkalmas embereket, hogy már most tervezzék be a segítségnyújtást az ünnep előtti vagy utáni napokra. A véradási helyszínek és időpontok az országos vérellátó szolgálat, valamint a Vöröskereszt honlapján megtalálhatók. Minden harmadik magyar felnőtt felújítaná otthonát a közeljövőben, ám a tervezők majdnem egyharmadának legfeljebb 500 ezer forintja van erre a célra, derül ki a CIP Bank megbízásából készült reprezentatív felmérésből. A felnőtt magyar lakosság 11%-ának már konkrét tervei is vannak erre az évre, 14% már eldöntötte, hogy felújít, de még nincsenek konkrét tervei, 10% pedig a következő 1-2 évben szeretne belevágni. A legaktívabbak a 40-59 évesek, akiknek a 40%-a gondolkodik az idei felújításon, vagy már konkrétan tervezi azt.
6: Rádió Andrét időjárás.
7: Sok napsütésre számíthatunk a derült vagy felhőtlen égbolt mellett, csapadék nem lesz. Az északi-északkeleti szelet nagy területen kísérhetik élénk, főképp a Tiszántúlon erős lökések. A legmagasabb nappali hőmérséklet döntően 27 és 33 fok között várható.
6: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: Az Antrit reggel támogatója az Ergonom Munkavédelmi Szolgáltató Kft. Biztonságos és egészséges munkavégzés a mindennapokban. www.ergonom.hu.
6: Rádió Antrit FM 101.
5: Szép jó reggelt, vagy már inkább napot, ez az Antrit reggel. 5 perce járunk, 9 óra után, én Vörös Levente vagyok, és ebben az órában nem beszélgetni fogunk, hanem utána járunk dolgoknak. Például annak, hogy kicsoda Baka András a megválasztott következő köztársasági elnökünk, vagy éppenséggel, hogy mit kell tudni a napfogyatkozásról, ami ma este lesz. De hozok még programokat, és természetesen azért mégiscsak megjárjuk ezt az időjárás és út témát is. Addig pedig Kylie Minogue énekel, tartson velünk!
6: Ez az Antrit reggel! A ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel! Igazi zenei változatosság, hogy jobban induljon a nap!

Zomború újdonságet hallotta itt az Antit reggelben, 9 óra 12-kor. Jó reggelt! Amit ígértem, ebben az órában nem beszélgetünk, hanem utána megyünk dolgoknak. Például, hogy kicsoda Baka András, a megválasztott köztársasági elnöke Magyarországnak, mert hogy tegnap 140 igen és 6 nem szavazat ellenében őt választotta az országgyűlés a következő államfőnek. Baka Andrásról azt kell tudni, hogy jogász, egyetemi oktató és bíró, a legfelsőbb bíróság egykori elnöke volt, aki az elmúlt másfél évtizedben elsősorban a bírói függetlenség körüli magyarországi viták egyik jelképes alakjává vált. 1952-ben született Budapesten, 1978-ban szerezte meg jogi diplomáját az ELTE-n, pályája elején pedig a Magyar Tudományos Akadémia Állam és Jogtudományi Intézetében dolgozott kutatóként. 1990-től az Államigazgatási Főiskola főigazgatója volt, 91-től pedig 17 éven keresztül az Emberi Jogok Európai Bíróságának magyar bírájaként dolgozott Strasbourgban. Sólyom László jelölte őt 2009. június 22-én, az országgyűlés pedig 6 évre választotta meg a legfelsőbb bíróság elnökévé akkor. A mandátuma pedig ugye 2015. június tartott volna, viszont a 2010-es kormányváltást követően több alkalommal is bírálta az Orbán kormány igazságügyi reformjait, így 2011-ben egyes jogszabályokkal mint az Alkotmánybíróság előtt ő is megtámadott, eltávolították tulajdonképpen. 2012-től pedig a január 1-től kúriára változott legfelsőbb bíróság neve is, úgyhogy ő neki is megszűnt a megbízatása 3,5 évvel a mandátum lejárta előtt. Ilyenkor került ugye legnagyobb szembe tűzésbe a nemzeti együttműködés rendszerével, tulajdonképpen egy jogszabállyal váltották le, amit meg is támadott Strasbourgban és az Emberi Jogok Európai Bíróságának a nagy tanácsa 2016-ban jogerősen kimondta, hogy Magyarország megsértette a bírósághoz forduláshoz való jogát és a véleménynyilvánítás szabadságát is. Úgyhogy tulajdonképpen ezzel véget ért a nemzeti együttműködés rendszere. Utána 2020-ig nyugdíjazásáig dolgozott tanácselnökként, bírói munkáját folytatva a kúrián, két cikluson át pedig az Európai Tanács Adminisztratív Bíróságának elnök helyettese is volt. Mostantól pedig egészen pontosan a megválasztását követő 9. napon lép életbe a megbízatása, úgyhogy ő lesz Magyarország következő államfője. A beszédét pedig minden oldalról sokan követték, és szerintem mindenkinek oda is szúrt, visszahallgatható több portálon is. Érdemes tisztában lenni, képben lenni azzal, hogy ki Magyarország következő államfője. Talán, hogyha egyszer lesz majd közvetlen elnökválasztás, ami Magyarországon ugye nem volt jellemző az elmúlt évtizedekben, hogy ezt a rendszerváltás során eldöntötték egy bizonyos szavazással, akkor meglátjuk, hogy Baka András marad-e a köztársasági elnök, vagy a nép közvetlenül választhatja, mint ahogy azt Európa számos más országában teszik egyébként közvetlen szavazással. Na hát egy kicsit jobban megtudtuk, hogy kicsoda Baka András, érdemes még jobban utána olvasni, és talán a következő időszakban egy kicsit nagyobb hangsúlyt is kap az ő szerepe, egy kicsit több jogkörrel, mint ahogy az eddig volt. A következőkben megyünk majd tovább, ránézünk a napfogyatkozásra, illetve hát a napfogyatkozásra nem, mert nem szabad, de egészen pontosan ezzel kapcsolatban is ejtünk majd szót, meg hozok programokat a moziból és a múzeumból is, előbb viszont a jazz meg az énekel. Remélem, hogy jól van, mert a jazz meg az igen. Ez a ma, jól vagyok, ne menjen sehova. Antrit reggel!

Szép jó reggelt kívánok, John Newman után itt az Antwit reggelben, nem egész 7 perc múlva, már fél 10-nél járunk, és ahogy ígértem, szótejtünk a mai nap fogyatkozásról is, mert hogy lesz bizony egy látványos égi jelenség, ami Magyarország különböző pontjairól más-más időben kezdődik majd, és nem is tart mindenhol ugyanannyi ideig, ez egy érdekesség talán. Részleges napfogyatkozás lesz ez itt Magyarország teljes területéről látható, de mint említettem, nem mindenhol ugyanannyira eltérő látványban. Például az, hogy mikor kezdődik, már ez is eltér. Budapestről 19 óra 22 perckor lehet érdemes majd megnézni. Ez a Schwab-hegyi csillagvizsgáló tájékoztatása szerint van kora este. Ekkor történik ugyanis az úgynevezett első kontaktus, amikor a hold először érinti a napkorongot, később pedig a naplementéhez közeledve egyre látványosabbá válik a fogyatkozás. A tőlünk látható legnagyobb fedést éppen a nap lenyugvásának pillanatában éri majd el. Ez a fővárosban 20 óra 8 perckor következik be. Nagyjából hát egy vonalban vagyunk a fővárossal, így függőlegesen, szóval nálunk is körülbelül ennyire lehet számítani. Országszerte inkább nyugati-keleti irányban változó ez. Nyíregyházán például egy perccel előbb kezdődik, és a napnyugta 19:49-kor lesz, szóval kevesebb, mint fél órányit látnak majd arra fele a jelenségből. Sopronból nézve viszont ugye az ország nyugatibb részében pedig a nap csak 20 óra után nyugszik le, és ott többet fognak látni belőle. Egyébként szabad szemmel is könnyen látható, távcsőre nincs szükség hozzá, védőszemüvegre viszont mindenképpen, mert anélkül a megfigyelés veszélyes. A csillagászok értékelése szerint az idei részleges napfogyatkozás kiemelkedően látványos, hiszen viszonylag a nagy részét takarja majd a hold a napnak, ráadásul pont a napnyugta idejében, úgyhogy ezért mindenhonnan egy lenyűgöző esemény. Sopronban 86%-os lesz ez a takarás, Budapesten ezzel szemben csak 68, és a legkedvezőtlenebb helyzetben Békés Csaba lesz 44%-kal, tehát majdhogy nem a fele tulajdonképpen, amit eltakar. Látványos lesz egyébként, érdemes utána nézni, a Schwab-hegyi csillagvizsgáló is bővebben írt róla. Mivel ezen az estén a hold a nappal együtt nyugszik, semmi sem zavarja majd a szokásos augusztusi csillagulást, erről se feledkezünk meg, a persze ide a meteorai megfigyelésének a maximuma éppen ma várható augusztus 12-én éjszakára esik majd, a legtöbb meteor évfél után várható. Nyilván ezeket érdemes olyan helyről vizsgálni, például egy tisztás közepéről, ahol viszonylag kicsi a fényszennyezettség. Valahol egyébként teljes lesz a napfogyatkozás, ez sajnos nem itt Magyarországon, hanem Európa néhány kivételesen szerencsés helyszínén, a teljes napkorongot takarja ki majd a hold, ilyesmire a kontinensünkön utoljára 27 éve 1999-ben volt példa. A jelenség általad Grönlandon, Izlandon, illetve Spanyolország egyes pontjain is megfigyelhető lesz, Portugália a kicsit észak-keleti részén is láthatóvá válik, leginkább egyébként a legjobb lehetőség Spanyolországból, Reykjavikból, Valenciából, Majorkáról és Ibizáról nyílik, nyilván Reykjavik ugye Izland fővárosa, tehát hogy csak mondom, hogy ez a sugárpont úgy esik be, erről is van egy tök jó kép, a 24.hu-n megtalálható ez is. A teljes napfogyatkozást akkor láthatunk egyébként, amikor a bolygónk bizonyos területeiről nézve a hold pontosan a Föld és a nap közé kerül, eltakarva ezzel a napot, elsötétítve magát az eget. Az esemény ideje alatt a nap körül ekkor feltűnik egy ilyen korona, és miközben közeli a csillagok és a bolygók láthatóvá válnak. A hold egyébként 400-szor kisebb a napnál, körülbelül 400-szor közelebb is van a Földhöz. Ez eredményezi azt, hogy a Földről nézve a hold és a nap nagyjából azonos méretűnek tűnik az égen, és hát ezzel együtt ki tudja takarni a hold a napot. Szóval miközben a teljes napfogyatkozás pályájának a közepéhez érünk, annál tovább csodálhatjuk meg a napfogyatkozást, hát innen sajnos most ez kevésbé lesz látható, úgyhogy Izland és Spanyolország a kiemelten szerencsés, de azért mi is megnézhetjük, hangsúlyozom még egyszer, védőszemüveggel, tehát ezt máshogy nem nagyon lehet, mert veszélyes is lehet. Ami viszont nem veszélyes, azok a dalok. Jó csillag hullás nézést, illetve napfogyatkozás nézést, bámulást kívánok, meg persze szórakozást a folytatásra. Érkezem még programokkal, mind a moziból, mind a múzeumból, előbb viszont majd Pink fog énekelni. Maradjon velünk!

0: 253 39 64-es telefonszámot, és látogass el Facebook oldalunkra vagy honlapunkra a www.csaposuli.hu oldalra.
1: Csavar, zár, vasalat. Ibvier Szekszárdon, a Mátyás Király utca 66 szám alatt. Csavarok, zárak, épület és bútorvasalatok, lakatok, kilincsek, postaládák óriási választékával, valamint kulcsmásolással várjuk vásárlóinkat. Hétköznap 7:30-tól 16 óráig. Szombatonként 11:30-ig nyitva tartunk. Ráadásul 10% kedvezményt is biztosítunk. Ibvier csavar és zárszaküzlet Szekszárdon, a Mátyás Király utca 66 szám alatt, a Márker Kft. Udvarában. Telefonszám 74 413 004, www.ibvier.hu.
2: Laborvizsgálatra van szüksége? Vegye igénybe a Sugolab szolgáltatásait. Laborvizsgálat gyorsan, beutaló és sorbanállás nélkül. Foglaljon időpontot és jöjjön vérvételre akár már holnap. Sugolab magánvérvételi pont Szekszárdon, Baján és Kalocsán. Bejelentkezés a sugo-lab.hu-n vagy 13 és 16 óra között a 0630 590 24 04-es telefonszámon Bíró Aranka vérvételi pont vezetőnél. Sugolab, legyen tisztában a vérképével.
3: Ennyi volt a reklám. Ez a Szantriz reggel.

Ibiza. 9 óra 37-kor énekelt a Venga Boys. Jó reggelt, ez az Antwit reggel. Ahogy ígértem, megnézünk egyszer a múzeumban, mert hogy van ott egy kiállítás, a Mindig Nyíló Virágok címen a Zsolnai Örökség látható Szekszárdon. Textíliák, kerámiák és festmények a Wosinski-Mohr Múzeumban. A kiállítás a Zsolnai nővérek gyűjteményéből mutat be válogatást, amely a magyar népművészet gazdag motívum világát idézi meg. A tárlat pedig augusztus végéig látogatható, a nyitvatartási időben nyilván. Ha pedig egy jó kis mozifilmre ülne be, akkor csak jelzem, ma van az utolsó nap itt Szekszárdon, hogy megnézheti a Pókember vadonatúj nap című legújabb Pókember részt, Tom Hollanddel, Zendajával a főszerepben. Augusztus 12, tehát ez tényleg ma van, 16 óra 30-kor vetítik, másfél óra egy fantasztikus kalandfilmről van szó, amerikai, hát azt hiszem nem kell sok embernek már bemutatni a Pókember világát, illetve 19.30-kor a második film, ami érkezik, a Motor City, ez is egy szinkronizált amerikai film, akciófilm, Ellen Ritsonnal a főszerepben például, úgyhogy mindkettőre érdemes lehet benevezni, vagy ha esetleg a múzeumban mennem, akkor természetesen ott is megtalálja a kedvére valót. Én pedig hamarosan jövök az időjárás információkkal, illetve az utakra is rátekintünk. Előtt viszont még a Hallott Pénz Méringer és Onnodi közös érkezik, mert hát nem akarunk máshol lenni. Csak itt a Rádió Antriton, maradjon velünk! Antrit reggel!

0: Szép jó reggelt, ez az Antrit reggel. 3:45 ütött a múltatónk, én pedig megjöttem az időjárási információkkal, mert hogy ma egészen kellemes időre számíthatunk. 20 fokról indultunk reggel, most pedig 26 van, úgyhogy nem is olyan nagyon nagy az emelkedés. A sárga figyelmeztetés, az első fokú riasztás még ugyan ki van adva a hőségre, de ma nem kell olyan hű, de nagy értékekre számítani, 30 fok lesz a maximum. Az UV sugárzás viszont az itt van velünk, a felhők nem nagyon jelentek meg az égen, úgyhogy a napsugarak bizony károsíthatják a bőrünket, erre mindenképpen érdemes figyelni. Éjszaka, ami jó hír, hogy majd 13 fokig hűl a levegő, úgyhogy lehet pihenni, lehet szellőztetni, egy kicsit felfrissül majd a levegő, és holnap is hasonló időre lesz, majd időre számíthatunk majd. Szóval lengeruha napszemüveggel, azért hideg nem lesz, de nem is olyan nagy a kánikula, úgyhogy rövid nadrág, szoknya, póló, és természetesen egy kalapsapka az jól tud jönni. Kezdődik a pallagfű pollen szezonja, erről mindenképpen kell ejteni pár szót, mert hogy már közepesen van jelen a levegőben, a gombák, csalánfélék szintén, a kenderfélék pedig magas koncentrációval, úgyhogy ha valamilyen tüneteket tapasztal magán, akkor mindenképpen forduljon orvosához. Hidegfronti hatás érvényesül itt a környéken, ezért az érzékenyek körében fejfájás, görcsös panaszok, keringési panaszok és vérnyomás problémák is egyaránt jelentkezhetnek. Természetesen ez nyilván hozzájárul ahhoz, hogy nincs 36-37 fok, hanem csak 30. Úgyhogy az UV-sugárzás nem lehet elégszer hangsúlyozni, nagyon fontos rá figyelni, huzamosabb ideig a tűzőnapon tartózkodni megint csak nem szabad, nem ajánlott, könnyen napszúrást kaphatunk ugyanis, és fokozottan oda kell figyelni a megfelelő mennyiségű folyadék bevételére, ami lehetőleg víz legyen, ezt sem lehet elégszer hangsúlyozni. Az alkohol, koffein tartalmú italok, cukros üdítők mind vízelvonú hatásúak, úgyhogy ezeket, ha teheti, akkor hanyagolja a napokban. Én kívánok további szép napot, a folytatásban pedig hozom majd az útinfokat is, és természetesen azért az összegzés sem marad majd el. Előbb viszont a Madness érkezik, jó reggelt!
1: Antrit reggel!

0: A TNT újdonsága az Ugye itt a szósz volt az Antriton, a ma kedvencei, meg a tegnap slágerei között a, itt az Antrit reggelben, nem egész 4 perccel 10 óra előtt. Ahogy ígértem, még ránézünk az utakra, mert hogy van mivel kapcsolatban megnézni. Ugye vannak munkálatok, egy állandó, az M6-os autópályán van ez. Az aszfaltozás miatt teljes lezárás van érvényben a bátaszéki, ha megjött a hangom, a bátaszéki lehajtón, tehát bátaszéknél nem lehet lehajtani az országhatár felé tartó oldalon, teljes ugyanis a lezárás, tehát ezt még egyszer mondom, ha arra halad, mindenképpen számoljon ezzel. Aztán vannak még munkálatok itt Szekszárdon, egészen az Obi körforgalomtól az 56-os főúton Várdombig kaszálnak, úgyhogy útszűkülettel találkozhat, de az 5603-as Bátaszék-Bonyhád összekötőn is útburkolat jelet festenek, ahol sávlezárás van érvényben. Egyébként Bonyhád környékén vannak még szintén ilyen útkarbantartási munkák, az 5603-as ilyen korai szakaszán, ott Cikó felé, illetve a Rákóczi-Ferenc utcában is végeznek ilyeneket, útszűkülettel érdemes számolni. Őcsény előtt a Szőlőhegyi körforgalomtól Őcsényi híd és áteresz javítás karbantartás zajlik egy icipici szakaszon, de azért itt is útszűkület van érvényben, úgyhogy ha arra halad, akkor csak óvatosan. Rendőrről, trafiról kaptunk bejelentést, a Kakasd után ott Kakasd-Széptölgyesnél vannak itt Bonyhád előtt, úgyhogy ha arra halad, akkor óvatosan, ezt többen is megerősítették, hogy ott bizony drága fényképeket készítenek. Ahogy a 6-os főúton is, az M9-es csomópontján állt, ugye ahol 70-es tábla van, és ott a beugrónál oldódik csak fel, úgyhogy arra is óvatosan haladjon, legyen egy kicsit könnyebb a lába, de egyébként is vezessen körültekintően, óvatosan és persze türelemmel, ha pedig valami szokatlan tapasztal, akkor megoszthatja velünk 74-444 vagy 39-44-44. No és akkor a mai napunk végéhez értünk, a folytatásban Géci Adrián hozza a ma kedvenceit, na meg a tegnap slágereit, de csak 12 órától, mert hogy most a megszakítás nélkül érkeznek ezek, természetesen onnantól pedig vele a délutánban beletöltheti el a perceket. Én most egyelőre búcsúzom, dalok tehát 2 órán keresztül szintén megszakítás nélkül, holnap pedig reggel 6 órától ismétlünk, várom akkor újra együtt ébredezésre. Addig is kívánok további szép napot és jó szórakozást a folytatásban. Az elmúlt órákban Vörös Leventét hallotta, köszönöm a figyelmet!
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám!
3: Október 2-án minden út Játékországba vezet. Ünnepeld velünk Játékország Tolna 5. születésnapját. Egy délután tele élményekkel. A színpadon Dr. Béres és Goldigeri, emellett mini diszkó, csillámtetkó, tombola, közös tortázás, hot dog és jelmezes sztárvendégek várnak mindenkit. Ne maradj le, a jegyek gyorsan fogynak. Jegyek kizárólag elővételben vásárolhatók a Játékországban, valamint a Romkár Travel tolnai és szekszárdi irodáiban. Játékország Tolna, október 2-a. Ott a helyed.
4: Ebédeljen finomat, barátságos áron, elegáns, igényes környezetben a Café Amaretto vendéglőben. Menüsétkeztetés hétfőtől szombatig Café Amaretto. Cukráltánkban születésnapi és esküvői tortáját is megrendelheti. Café Amaretto vendéglő. Menüsétkeztetés kicsit másképp. Szekszárdon a Béri Balog Ádám utca 4-6 szám alatt. Rendezvények lebonyolítását is vállaljuk.
5: Munkatársai kötelező üzemorvosi ellátását bízza az Ergonom Kft.-re. 3 évtizedes tapasztalatunk, szakmailag felkészült orvosaink és ápolóink, valamint az igényes környezet biztosíték arra, hogy kollégái a legjobb üzemorvosi ellátásban részesülnek. Munkatársainak egészségmegőrzése cégének biztonságos működését is jelenti. Bízza ránk, cége és munkatársai biztonságát. Ergonom, munkavédelmi szolgáltató Kft. Szekszárd, Tarcsai Vilmos utca 16, telefon 20 388 27 30, www.ergonom.hu.
2: Ennyi volt a reklám. Szekszárd, az ország és a világ legfontosabb hírei. Ez a Rádió Andrét.
6: Emelkedtek a tanszerek árai, teljesen kiszáradt egy tó a Kiskunságban. Csak nem duplájára nőtt a műszakin megbukott autók száma. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Anikó vagyok. Nem ússzák meg olcsón a szülők a szeptemberi iskola kezdést. A Központi Statisztikai Hivatal legfrissebb júliusi adatai szerint a tanszerek és az írószerek átlagosan 3,1%-kal kerülnek többe, mint egy évvel ezelőtt. Az áremelkedés a mindennapi kiadásokat is érinti, hiszen az iskolai étkezésért 3,1%-kal, az óvodai és bölcsődei étkezésért pedig 3,9%-kal kérnek többet a közétkeztetők. Az oktatási szolgáltatások terén átlagosan 4,9%-os drágulás ment végbe. A gyermekruházat átlagára ugyanakkor 1%-kal, a sportszereké pedig 0,6%-kal mérséklődött, miközben a boltokban kapható tankönyvek ára nem változott a Népszava beszámolója szerint. Ahol pár napja még kenuval be lehetett evezni, vagy minimum gumicsizmára volt szükség, ott pénteken már szinte teljes egészében a száraz, repedezett mederben sétáltak a szakemberek a Kiskunsági Nemzeti Park területén lévő kolontóban, írja a ketchup.hu. Csak nagyon kis területen maradt körülbelül 20-30 centis tocsogó, de erre a hétre már várhatóan ezekről a részekről is teljesen elpárolog a víz. A helyzet már tavaly is aggasztó volt, az aszályos nyár és csapadékban szegény ősz miatt a vízszint rendkívül alacsonyra süllyedt, a nádasok szárazon álltak, a korábban állandó vízborítású kotort részeken, októberben pedig ugyancsak előbukkant a meder. A Kiskunsági Nemzeti Park igazgatóság munkatársai a fokozottan védett lápi pócokból és más halfajokból több százat mentettek ki, de hogy egyszer majd vissza lehet-e őket telepíteni, az erősen kérdéses. Egyre több rossz műszaki állapotú autó lehet a magyar utakon. Míg 2016-ban 4278 személyautó vizsgája végződött eredménytelenül, 2025-ben már 7311, ami közel 71%-os emelkedés. A Magyar Vizsgálóállomások és Vizsgabiztosok szakmai testületének elnöke a vezes.hu portálnak arról beszélt, hogy időnként olyan járművek is megjelennek a műszaki vizsgán, amelyek állapotuk miatt már nem lennének alkalmasak a biztonságos közúti közlekedésre, és csak trélerrel szabadna őket szállítani. Különösen látványos a külföldről behozott használt autók állapotának romlása. A bukások száma az ötszörösére nőtt a honosításuknál és vizsgáztatásuknál. Közvetlen és biztonságos kerékpáros kapcsolat jön létre Dunakeszi és Budapest között. Hamarosan összekapcsolódik az északpesti Eurovelló 6 nemzetközi útvonalával, közölte Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter a Facebook oldalán. A beruházás célja, hogy az Eurovelló 6 nemzetközi útvonal részeként biztonságos és gyors kapcsolat jöjjön létre a Vácon és Szobon át egészen az ország határig vezető kerékpár útvonal közvetlenül kapcsolódjon Budapest belső hálózatához. A fejlesztés a már meglévő fővárosi Eurovelo szakaszok továbbépítését és a hiányzó Dunaparti szakaszok megvalósítását szolgálja.
2: Rádió Antrit időjárás.
6: Az átvonult hideg front után 5-6 fokkal hűvösebb levegő áramlik fölénk, ennek köszönhetően szerdán már elviselhetőbbé válik a kánikula. Sok napsütésre számíthatunk a derült vagy felhőtlen égbolt mellett, csapadék nem várható. Az északi-észak-keleti szelet nagy területen kísérhetik élénk, főképp a Tiszántúlon erős lökések. A legmagasabb nappali hőmérséklet döntően 27 és 33 fok között várható.
1: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: Rádió Antrit FM 105.
1: Induljon egy újabb óra Szexárdon a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel.
2: Igazi zenei változatosság, hogy jobban

0: telefonszámon.
1: Hallottál már a Don Pepe kihagyhatatlan hétindító pizza ajánlatairól? Keresd a nagyon megérős hétfőkeddi pizza akciókat a donpepe.hu webshopban. Wow, Don Pepe!
2: Karészkám, de régen láttalak, merre jártál?
3: Most fizettem ki a családi nyaralásunkat, és már vágjuk a centit, mert nem sokára indulunk.
2: Nyaralást? De jól megy valakinek.
3: Leszigeteltük az egész házunkat a födémmel együtt, és ezzel annyit spóroltunk, hogy a megtakarított pénzt nyaralásra költhetjük.
2: Aha, így már értem.
4: Felújítana, vagy szeretne spórolni a fűtés és a hűtés számlán? Hőszigár. Hőszigetelés pincétől a padlásig, közvetlenül a gyártótól. Hőszigár a legjobb ár. Szekszárdon a Kesejűsi út 38-as szám alatt.
5: Menőjállatok a Rádió Antriton. A 100 étteremben ma lebbenslevest ebédelhetünk, vagy kérhető hideg gyümölcsleves. A főételek közül pedig választható grillezett csirkemell, görög salátával, vagy kérhető sertés paprikás galuskával. A Café Amaretto étterem mai kínálata, itt áfonya krémlevest ebédelhetünk tejszínnel, vagy választható gríz galuska leves. A főételek közül pedig kérhető rántott cukkini rizssel, tartárral és salátával, vagy választható rántott afrikai halfilé burgonyával. A C-menü pedig grillezett csirkemell, cézár salátával és rizssel. Minden menü mellé ajándéklinzert adnak. A pizza ma mai kínálata, itt marha erőlevessel várnak bennünket. Az A-menü leves plusz rántott csirke combfilé, sok magvas rizssel, a B-menü pedig leves plusz grízes nudli epellekvárral.
6: Ennyi volt a reklám!

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: Társadalmi célú hirdetés.
2: Mi a Richter Gedeonnál a bizalomra építünk. Ezért magyar központú, nemzetközi nagyvállalatként a hazai piacon, hazai médiában hirdetünk. Ezzel hiteles és megbízható környezetben jelenhet meg a márkánk.
3: Beke Zsuzsa is hazaiban hirdet, mert hiteles, hatékony és hozzáférhető. Készült a Magyar Elektronikus Műsorszolgáltatók Egyesülete megbízásából.
1: Társadalmi célú hirdetést hallott. A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
4: Reklám! Az Aponyi Sándor mezőgazdasági technikumban lengyelen jelentkezőket várunk még a szeptemberben induló nappal is 5 éves mezőgazdasági gépész technikus, valamint a 3 éves mezőgazdasági gépész és kistermelői élelmiszer előállító 9. osztályokba. Felnőttek jelentkezését várjuk az egy év alatt elvégezhető szakmákra. Kistermelői élelmiszer előállító, mezőgazdasági gépész technikus, mezőgazdasági gépész, kertész, valamint a szakképesítést adó tanfolyami képzésekre. Pedagógiai asszisztens, kézműves élelmiszerkészítő, fakitermelő, méhész, koszorúkészítő. Iskolánkban érettségire felkészítő 2 éves oktatás is folyik. További információ Bújdosó Pandur Zsuzsanna felnőtt képzési referens. Telefon 0630 540 4431. E-mail felnőttképzés.lengyelkukac.dailyasc.hu.
5: Ha szombat, akkor svédasztalos ebéd a Pizzamában. Már 4950 forinttól. Kínálatunkban 20 féle főételből, pizzákból, salátákból és desszertekből választhatsz. Vállaljuk zárt körű rendezvények, családi, baráti és céges találkozók szervezését, akár svédasztalos kiszolgálással is. Kedvezményes előfoglalás a 74-444-555-ös telefonszámon. Pizzama. Nem csak pizza, nem csak ma.
6: Mindent egy helyen az iskolakezdéshez a Patrixban. Prémium minőségű iskolatáskák alsós és felsős diákoknak hozzáillő iskolai kiegészítőkkel. Minden egyéb iskolaszerre augusztus végéig 10% kedvezmény. Szakértelemmel, barátságos kiszolgálással, kiváló árakkal és hatalmas kínálattal várjuk Szekszárdon a Széchenyi utca 55 szám alatt. Patrix, mert minden szülő a legjobbat akarja gyermekének.
1: Ennyi volt a reklám! Szekszárd, az ország és a világ legfontosabb hírei. Ez a Rádió Andrét.
7: Feljelentést tett a miniszterelnökség Orbán Viktor közösségi média szerződése miatt. Az ORFK irányítása alá kerül a terrorelhárítási központ. A magyar játszóterek több mint harmada nem biztonságos. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Anikó vagyok. Kevesebb mint 4 év alatt bruttó 4,2 milliárd forint közpénz ment Orbán Viktor közösségi médiás megjelenéseire, közölte Szondi Vanda kormány szóvívő a kormány Facebook oldalán közzétett videóban. A miniszterelnökség hűtlenkezelés és hivatali visszaélés gyanúja miatt ismeretlen tettes ellen tett feljelentést. A miniszterelnökségen zajló átvilágítások során a miniszterelnöki kabinetiroda és a Triton Communications Kft. Között kötött keretszerződést vizsgálták, mondta el a videóban Szondi Vanda. A 2022-ben aláírt, azóta háromszor meghosszabbított megállapodást a Rogán Antal vezette kabinetiroda a közbeszerzési eljárást mellőzve kötötte meg Kaminski Fanni cégével, aki Orbán Viktor sajtótanácsadójaként ismert. Nevét megőrizve országos hatáskörű szervezetként az ORFK irányítása alá kerül a terrorelhárítási központ. Döntött a parlament az egyes törvényeknek a rendészeti feladatellátás racionalizálásával összefüggő módosításának elfogadásával. A jogszabályváltozás nyomán jelenlegi formájában az országgyűlési őrség is megszűnik, személyvédelmi feladatai a TEC-hez, objektumvédelmi feladatai pedig a készenléti rendőrséghez kerülnek. Az országgyűlési őrség a jövőben a készenléti rendőrségen belül önálló igazgatóságként működik tovább, állományának tagjai megőrzik a rendőrökétől eltérő egyenruhájukat és illetményüket. A vizsgált játszóterek 37%-ánál tárt fel szabálytalanságot a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság idén éveleje óta tartó országos ellenőrzése során. A szakemberek közel 3000 eszközt vizsgáltak át, és a balesetveszélyes hiányosságok miatt eddig összesen 14 millió forint bírságot szabtak ki. A vizsgálat sorozat célja a hatóság közlése szerint annak garantálása, hogy az üzemeltetők maradéktalanul betartsák a biztonsági előírásokat. Az ellenőrzés nem csak a közterületi játszóterekre terjed ki, hanem az úgynevezett szürke zónára is, vagyis a szállodákban, éttermekben, társasházak udvarán vagy játszóházakban található eszközökre. A libanoni parlament kedden megszavazta a halálbüntetés eltörlését, ezzel az ország a térségben elsőként számolta fel a legsúlyosabb büntetési nemet. A döntést az igazságügyi miniszter és a nemzetközi jogvédők egyaránt történelmi jelentőségűnek nevezték, az Európai Unió pedig mérföldkőnek minősítette. Az MTI hozzátette, kivégzést 2004 óta nem hajtottak végre az országban. Az új szabályozás szerint a törvény hatályba lépése előtt elkövetett bűncselekményekért a jövőben életfogytiglani szabadságvesztés szabható ki.
1: Rádió Antrit időjárás.
7: A hétvégéig folyamatosan melegszik az időjárás, szombaton és vasárnap már ismét 35 fokos kánikulára számíthatunk. Ma is sok lesz a napsütés országszerte, felhők szinte nem is lesznek az égen, így csapadék sem várható. Általában mérsékelt marad az északi-északkeleti szél. Délután 27-30 fok körül alakul a hőmérséklet.
0: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: Rádió Antrit FM 105.1.
0: Induljon egy újabb óra Szexárdon a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel.
1: Igazi zenei változatosság, hogy jobban teljen a munkai.

0: következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám!
1: Október 2-án minden út játékországba vezet. Ünnepeld velünk Játékország Tolna 5. születésnapját. Egy délután tele élményekkel. A színpadon Dr. Béres és Goldigeri, emellett minidiszkó, csillámtetkó, tombola, közös tortázás, hot dog és jelmezes sztárvendégek várnak mindenkit. Ne maradj le, a jegyek gyorsan fogynak. Jegyek kizárólag elővételben vásárolhatók a Játékországban, valamint a Romkár Travel Tolnai és Szekszárdi irodáiban. Játékország Tolna, október 2-a. Ott a helyed.
2: Haló, Sárvíz autóüveg kereskedés.
3: Haló, hónap mennénk a Pityuval, ott mindig megázunk, ha esik. Segítsen már!
2: Ön miben segíthetek?
3: Hát szélvédő kéne nekünk.
2: Milyen típusú az autó?
3: Autó? Miféle autó? Mink a lovaskocsival vagyunk, kérem.
4: Autója szélvédőjét cserélje ki nálunk. Sárvíz autóüveg kereskedés. Azonnali kaszkókár felvétel szerződött partnereknek. Precíz munka, gyors határidő, mosolygós árak. Szekszárdon a Sárvíz utca 14-ben.
5: Megváltozott telefonszámunk 20 936 35 6.

0: nálatok a Rádió Antriton. A Szász étteremben ma lebbencslevest ebédelhetünk, vagy kérhető hideg gyümölcsleves. A főételek közül pedig választható grillezett csirkemell, görög salátával, vagy kérhető sertés paprikás galuskával. A Café Amaretto étterem mai kínálata, itt áfonya krémlevest ebédelhetünk tejszínnel, vagy választható gríz galuska leves. A főételek közül pedig kérhető rántott cukkini rizssel, tartárral és salátával, vagy választható rántott afrikai halfilé burgonyával. A C-menü pedig grillezett csirkemell, cézár salátával és rizssel. Minden menü mellé ajándéklinzert adnak. A pizza ma mai kínálata, itt marha erőlevessel várnak bennünket. Az A-menü leves plusz rántott csirkecombfilé, sok magvas rizssel, a B-menü pedig leves plusz grízes nudli epellekvárral.
1: Ennyi volt a reklám!
2: Andrét!

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: Reklám!
2: Kareszkám, de régen láttalak, merre jártál?
3: Most fizettem ki a családi nyaralásunkat, és már vágjuk a centit, mert nem sokára indulunk.
2: Nyaralást? De jól megy valakinek!
3: Kicseréltük a házunkon az összes nyílászárót és a redőnyöket, és ezzel annyit spóroltunk, hogy a megtakarított pénzt nyaralásra költhetjük.
2: Aha, így már értem!
4: Rosszul zárnak az ablakok, befúj a hideg, vagy betűz a nap és felforrósodik a lakás. Gordius nyílászáró. Nyílászáró csere komplett beépítéssel egyenesen a gyártótól. Gordius nyílászáró új helyen, Szekszárdon, a Kesejűsi út 38 szám alatt. www.gordiusnyilazaro.hu.
5: Ebédeljen finomat, barátságos áron, elegáns, igényes környezetben, a Café Amaretto vendéglőben. Menüsétkeztetés hétfőtől szombatig, Café Amaretto. Cukráltánkban születésnapi és esküvői tortáját is megrendelheti. Café Amaretto vendéglő, menüsétkeztetés kicsit másképp. Szekszárdon, a Béri Balog Ádám utca 4-6 szám alatt. Rendezvények lebonyolítását is vállaljuk.
1: Ennyi volt a reklám! Minden, ami Szekszárd, minden, ami Tolna, minden, ami régió. A legfrissebbek itt, a Rádió Antritban.
6: A kettes blokk ismét névleges teljesítményen üzemel. Erasmus Plus kaland Dániában. Csapadékmentes szeles lesz a szerda. Szekszárd legfontosabb hírei a Rádió Antritban. Üdvözlöm, Janner Joli vagyok. Augusztus 10-én 3 tűzesethez és 2 közlekedési balesethez vonultak a vármegye tűzoltói. 2 személyautó ütközött hétfő délután Dunaföldváron a Vörösmarty utcában. A járművekben összesen 4 utaztak. A baleset helyszínére a Solti és a Paksi hivatásos, valamint a Dunaföldvári önkéntes tűzoltókat riasztották, akik áramtalanították a járműveket, továbbá egy sérültet emeltek ki az egyik roncsból. A balesetben egy utas könnyebb, még egy másik súlyos sérüléseket szenvedett. A súlyos sérültet mentőhelikopter szállított a kórházba. Homlokrakodó és a közvetlen környezetében lévő száraz főjéget hétfő délután Pörbölyön egy Bajai utcai fűrészüzem területén. A tűzesethez a Bajai és a Szekszárdi hivatásos, valamint a bátaszéki önkéntes tűzoltók siettek, akik 2 vízsugárral és kéziszerszámok segítségével oltották el a lángokat. Személyisérülés nem történt. 500 négyzetméteren égett a zavar hétfő este Aparhant külterületén. A tűzesethez a Bonyhádi hivatásos és önkéntes tűzoltók vonultak, akik 3 vízsugárral és kéziszerszámok segítségével fékezték meg a lángokat. A Paksi atomerőmű 2-es blokkja augusztus 10-én 22 óra 28 perctől ismét névleges teljesítményen üzemel, tudtuk meg az MVM Paksi atomerőmű ZRT honlapjáról. A Duna vízszintjének elmúlt napokban tapasztalt lassú emelkedése és a vízszint átmeneti mérsékelt növekedése lehetővé tette, hogy az atomerőmű szakemberei megkezdjék a 2-es blokk felterhelését. A folyó alacsony vízállása miatt az 1, a 3 és a 4-es blokkokat le kellett állítani, a 2-es blokk pedig 50%-os teljesítményen üzemelt 11 napon keresztül. Bár az atomerőmű személyzete felkészült az utolsó termelőegység leállítására és a blokkok ezt követő biztonsági hűtésére is, a Duna jelenlegi és a következő napokra előrejelzett vízállása és a kapcsolódó műszaki feltételek alapján augusztus 10-én 18 órakor megkezdődhetett a 2-es blokk fokozatos felterhelése. A folyamat szigorú eljárásrendek szerint zajlik. Ahogyan a leállítás során lépésről lépésre csökkentették a teljesítményt, úgy a visszaindítás során is rendkívül sok lépésből álló folyamat mentén emelték a reaktorok teljesítményét. Az eljárást képzett az ilyen típusú műveletek végrehajtásában nagy gyakorlattal rendelkező szakemberek végzik, folyamatos üzemviteli, biztonsági és hatósági felügyelet mellett. A 2-es blokk a névleges teljesítményét hétfőn 22 óra 28 perckor érte el. A legfontosabb cél, hogy a blokk a felterhelést követően stabilan és biztonságosan üzemeljen, támogatva ezzel a hazai áramszükséglet kielégítését, azaz a és annak a Duna alacsony vízállására gyakorolt negatív hatása azonban nem ért véget. Amennyiben a vízszint újra csökkent, kezd, az atomerőmű a korábbiakhoz hasonló módon megteszi a szükséges lépéseket, folyamatosan szem előtt tartva a biztonság mindenek felett vezérlő elvét. Idén is megrendezik a motoros Bartal túrát, amelyen a megemlékezés mellett a baleset megelőzésnek is fontos szerepe van. A túrával kapcsolatban Vas Zoltánt, a Gemenc Motoros Egyesület alelnökét kérdeztük.
7: A szekszárdi székhelyű Gemenc Motoros Egyesület augusztus 15. napján szombaton Bartal György halálának 90. évfordulója alkalmából motoros emléktúrát szervez. A mottónk 90 év, 90 kilométer, 90 motoros. Szekszárd főteréről, a Béla Király térről reggel 8:30-kor 90 motoros elindul a FAD határában álló Bartal obeliszkhez. A 90 kilométeres motoros túra következő állomása a Kölest határában álló emlékoszlop, mely a Tolna vármegye útjain közlekedési balesetben elhunytak közös emlékhelye. A Bartal 90 emléktúrával szeretnénk hozzájárulni a fiatalon, 22 évesen elhunyt Bartal György emlékének megőrzéséhez. Fiatalkora ellenére kora egyik kiemelkedő, sokoldalúan tehetséges alakja volt, mégis legnagyobb szenvedélyét a motorkerékpár jelentette, versenyeken indult, országos túrákat teljesített. 1936. augusztus 16-án azonban a Kölesdi úton végzetes motorbalesetet szenvedett, ő volt az első, aki közlekedési balesetben életét vesztette Magyarországon. A szombati Bartal 90 emléktúrával a Gemenc Motoros Egyesület szeretné ráirányítani a figyelmet a tudatos közlekedésre, a baleset megelőzés fontosságára, egyben célunk a helyi motoros közösség fejlesztése is. Szeretettel várunk minden érdeklődőt, nem csak motorost, szombat reggel 8 órától a Bartal 90 emléktúra rajtjához, Szekszárdon a Béla Király térre. 90 év, 90 kilométer, 90 motoros.
6: A Csapó Dániel Középiskola 17 fő közszolgálati technikus tanulója két fő kísérő tanárral augusztus 9-én elindult a dániai Aarhusba, hogy két héten át szakmai gyakorlaton vegye részt az Erasmus Plus program keretében. A diákok és kísérőik a megérkezés után elfoglalták a szállásukat, majd egy kiadós vacsora és egy kis szabadidős program következett. Hétfőn pedig elkezdődött a gyakorlat, amit a tanulók izgatottan vártak. Az első napon a technikai oktatók mutatkoztak be, majd a diákok megismerkedtek az iskolával és a képzéssel. A szakmai program során összehasonlították a rendőr és a biztonsági őr feladatait, valamint betekintést kaptak a büntetőjog, az egyéni jogok és az igazságszolgáltatás törvényeinek világába. Este egy Magyarország-Dánia barátságos kispályás labdarúgó mérkőzés zárta a napot, ahol a magyar csapat bizonyult jobbnak. Az izgalmas első nap sok élménnyel és szakmai tapasztalattal zárult. Végéhez érkezett az idei strandlöplabda szezon. A szekszárdi és tolnai utánpótlás játékosok közül többen az országos döntőben zárták az idényt. A részletekről Herceg Gábor, a Vitál Sport és Szabadidő Egyesület elnöke beszél.
8: Lassan véget ér a strandlöplabda szezonunk. A legkisebbek most fejezték be a strandlöplabda edzőtáborukat Faddomboriba. Ők egy hetes ottalvos táborba vettek részt, hogy megismerjék ezt a sportot, ők még csak ismerkedtek vele. A nagyobbak viszont már úgy szerepeltek, hogy a legjobbak az országos döntőbe is jutottak. Itt az U18-as korosztály első osztályos döntőjébe jutott a Sági Norina Tóth Olivia párosunk, és a másodosztályi döntőbe pedig a Pusztai Lili Rudolf Milla párosunk. A fiúknál a másodosztályi döntőbe harmadik helyen végzett a Csóti Bence Vas Donát párosunk. A kisebb korosztálynál, az U16-osoknál a Bence Janka Fodor Kata páros a második osztályban a negyedik helyen sikerült végezniük. Emellett nem csak az utánpótlás játékosaink, hanem az amatőr játékosok is kaptak versenyzési, illetve sportolási lehetőséget. Három röplabda versenyt rendeztünk Faddomboriba, elég népes mezőnnyel, itt párosok szerepeltek, férfi páros, női páros és vegyes párosok. Nagyon jó mérkőzések zajlottak, voltak itt is profi játékosok, kevésbé profi játékosok. Ahogy véget értek a strandröplabda események, elkezdünk készülni a teremszezonra, a legkisebbek, az U16-os korosztály már augusztusban elkezdi a munkát a tolnai telephelyünkön, a nagyobbak viszont majd csak szeptemberben kapcsolódnak be újra a munkába.
6: Szerdán napos, csapadékmentes időre számíthatunk, az ország nagy része fölött nem is lesz felhő az égen. Sokfelé élénk, főként a Tiszántúlon és északkeleten erős lökések kísérik majd az északi északkeleti szelet. Hajnalban 9-19 fok várható, az északi völgyekben frissülhet fel legjobban a levegő. Mérséklődik, többfelé átmenetileg meg is szűnik a kánikula, ugyanis a legmagasabb hőmérséklet 26 és 33 fok között alakul. Szekszárdon szerda hajnalban 13, napközben 32 fok várható.
1: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Rádió Antrit FM 101.
9: Ebéd után jól esik egy kis zene és egy kis kikapcsolódás, úgyhogy kezdjük is együtt ezt a szerda délután. Én Gézi Adrien vagyok, és a hírek után már is jönnek a ma kedvencei és a tegnap slágerei.
1: Induljon egy újabb óra Szekszárdon a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel. Igazi zenei változatosság egész nap. Rádió Antrit.

A ma kedvencei és a tegnap slágerei ez a Rádió Antrit. Hallgatóim, mit csinálnak ma este? Szexet környékén is különleges látványt ígér augusztus 12-e estéje. A részleges napfogyatkozás miatt a naplemente ezúttal egészen másképp festhet, mint egy átlagos nyári estén. A holdkor este kezdi eltakarni a napkorongját, a jelenség pedig fokozatosan válik egyre látványosabbá. Magyarországról a napfogyatkozás nem lesz teljes, viszont napnyugta idején egy vastag napsalló lesz majd látható a nyugati égbolton. Az országon belül egyébként nem mindenhol ugyanakkora lesz az elfedés. A nyugati területeken látványosabb jelenségre lehet számítani, mint az ország keleti részén, és a napnyugta időpontja is néhány perccel eltérhet. Éppen ezért a megfigyelés az érdemes olyan helyet választani, ahonnan akadálytalanul látható a nyugati horizont. Ha pedig valaki fényképezni szeretné a napfogyatkozást, akkor különösen fontos a megfelelő védelem. Mobiltelefonnal vagy fényképezőgéppel sem biztonságos közvetlenül a napban nézni megfelelő szűrő nélkül. A hagyományos napszemüveg sem jelent elegendő védelmet, a jelenség azonban megfelelő szemvédelemmel biztonságosan és különleges élményként figyel.

A ma kedvencei és a tegnap slágerei ez a Rádió Antrit, nemrégiben pedig szó volt egy másik különleges naplementéről, és akkor még mindig az éjszakánál tartva egy másik dologra is szeretném felhívni hallgatóim figyelmét, hiszen a részleges napfogyatkozást követően a Perszeid a meteora is egyre aktívabbá válik majd. Szekszet környékén is érdemes lehet este később egy kevésbé fényszennyezett helyről figyelni az eget. A Perszeidák meteorjai szabad szemmel láthatók, ezért nincs szükség különleges felszerelésre, sőt a távcső helyett inkább egy nagyobb égbolt részre van szükség,

0: A városi fényektől távolabb sokkal több meteor válhat láthatóvá, így a mai este a naplementétől egészen hajnalig tartó égi programot kínálhat. Előbb a napsaló, később pedig a hullócsillagok miatt érdemes az égboltra figyelni.
1: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám!
3: Csavar, zár, vasalat. Ibvier Szekszárdon, a Mátyás Király utca 66 szám alatt. Csavarok, zárak, épület és bútorvasalatok, lakatok, kilincsek, postaládák óriási választékával, valamint kulcsmásolással várjuk vásárlóinkat. Hétköznap 7:30-tól 16 óráig. Szombatonként 11:30-ig nyitva tartunk. Ráadásul 10% kedvezményt is biztosítunk. Ibvier Csavar és zárszaküzlet Szekszárdon, a Mátyás Király utca 66 szám alatt, a Márker Kft. Udvarában. Telefonszám 74 413 004, www.ibvier.hu.
4: Laborvizsgálatra van szüksége? Vegye igénybe a Sugolab szolgáltatásait. Laborvizsgálat gyorsan, beutaló és sorbanállás nélkül. Foglaljon időpontot és jöjjön vérvételre akár már holnap. Sugolab magánvérvételi pont Szekszárdon, Baján és Kalocsán. Bejelentkezés a sugokötőjellab.hu-n vagy 13 és 16 óra között a 0630 590 24 04-es telefonszámon Bíró Aranka vérvételi pontvezetőnél. Sugolab, legyen tisztában a vérképével.
5: Hallottál már a Don Pepe kihagyhatatlan hétindító pizza ajánlatairól? Keresd a nagyon megérős hétfőkeddi pizza akciókat a donpepe.hu webshopban. Wow, Don Pepe!
1: Ennyi volt a reklám.
0: Jöjjön most egy kis 2000-es évek elejé hangulat. Emlékeznek a brit lánytrióra, a Mystic-re, akkor biztosan ismerős lesz a következő dal is. Elkezik tehát már is három vagány énekesnő, és egy olyan felvétel, amit annak idején rengeteget lehetett hallani. Hangerült fel!
1: Vissza a zenéhez! A ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel! Ez a Rádió Antri!

0: a kedvencei és a tegnap slágerei ez a Rádió Antrit. Lassan elköszönök erre az órára, de csak egy rövid időre, hiszen a hírek után ismét jövök is vissza a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel. Tartsanak velünk, mindjárt folytatjuk a szerdai délután.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám!
3: Mindent egy helyen az iskolakezdéshez a Patrixban. Prémium minőségű iskolatáskák alsós és felsős diákoknak hozzáillő iskolai kiegészítőkkel. Minden egyéb iskolaszerre augusztus végéig 10% kedvezmény. Szakértelemmel, barátságos kiszolgálással, kiváló árakkal és hatalmas kínálattal várjuk Szekszárdon a Széchenyi utca 55 szám alatt. Patrix. Mert minden szülő a legjobbat akarja gyermekének.
4: Ha szombat, akkor svédasztalos ebéd a Pizzamában.
5: Már 4950 forinttól.
4: Kínálatunkban 20 féle főételből, pizzákból, salátákból és desszertekből választhatsz. Vállaljuk zárt körű rendezvények, családi, baráti és céges találkozók szervezését, akár svédasztalos kiszolgálással is. Kedvezményes előfoglalás a 74-444-555-ös telefonszámon. Pizzama. Nem csak pizza, nem csak ma.
6: Piacképes szakmát szereznél? Ráadásul ingyen? Akkor téged vár a Déli ASC, Csapó Dániel mezőgazdasági technikum szakképzőiskola és kollégium. Képzéseinket rugalmasan, munka mellett, rövid idő alatt el tudod végezni. Válogass a több mint 10 féle szakma és szakképesítés közül. Legyen az pékcukrász, állatorvosi asszisztens, fakitermelő, kézműves élelmiszerkészítő, pedagógiai asszisztens, személy és vagyonőr, mezőgazdasági technikus. További képzéseinkről érdeklődj e-mailben a fellottkebzeskukac.csaposuli.hu címen, vagy hívd a 30 253 3964-es telefonszámot, és látogass el Facebook oldalunkra vagy honlapunkra a www.csaposuli.hu oldalra.
2: Ennyi volt a reklám! Szekszárd, az ország és a világ legfontosabb hírei. Ez a Rádió Antrit.
7: Nyomozók jelentek meg az országos mentőszolgálatnál. Szabálytalanul használta fel a TAO pénzek egy részét a Dunakanyar Sport Egyesület. Madár gyűrűző akció lesz a Naplástónál. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Anikó vagyok. A Népszava információ szerint nyomozók jelentek meg kedden az országos mentőszolgálat két budapesti telephelyén, ahol a mentőautók beszerzésével és javításával kapcsolatos iratokat, számlákat és adathordozókat foglaltak le. A lapnak az OMS megerősítette, hogy a Nemzeti Nyomozóiroda kedden hatósági intézkedést hajtott végre. Az OMS-nél nemrég átfogó átvilágítás kezdődött. A nyilvános adatok szerint a mentőautó beszerzésekben 2013 és 2021 között több alkalommal gyakorlatilag nem alakult ki árverseny, vagy egyetlen vállalkozás pályázott, vagy a később egymással versengő cégek közösen adtak be ajánlatot. Bűncselekmény gyanúja miatt fordult a hatóságokhoz az állami számvevőszék, miután lezárta a Szentendrei Dunakanyar Sport Egyesület ellenőrzését, vette észre a Népszava. A vizsgálat megállapította, hogy a klub nem csak szabálytalanul költött el több mint 9 millió forintnyi TAO támogatást, de a hiányt egy megtévesztő tranzakcióval próbálta leplezni a Magyar Labdarúgó Szövetség előtt. Az ÁSZ ellenőrei a pénzügyi műveleten túlmenően könyvelési és nyilvántartási hiányosságokat is feltártak a Szentendrei klubnál. A jogszabályi kötelezettség ellenére sem a TAO pénzekről, sem a szakszövetségtől kapott további 20 millió forintos támogatásról nem vezettek elkülönített nyilvántartást. Románia felmentést kért az Európai Bizottságtól, hogy az energiaválság miatt tovább működtethesse szénerőműveit. A kormány szerint a Duna alacsony vízállása miatt le kell állítani a Csernavodai atomerőmű még működő kettes blokkját, amely az ország energiaigényének 10%-át fedezi. Románia ezért azt is vizsgálja, mennyi áramot tudna importálni a környező országokból. A hormuzi szoros teljes területéről eltávolították az aknákat, így a stratégiai fontosságú hajózási útvonal megnyílt a kereskedelmi forgalom előtt, jelentette be az amerikai elnök. Donald Trump újságírók előtt kijelentette azt is, az Egyesült Államok 100%-ban ellenőrzése alatt tartja a hormuzi szorost, de a helyzet összetett. Közben rakétatámadást ért egy jemeni kereskedelmi teherhajót a Vörös-tengeren, a Bab el-Mandab tengerszorosban található Perim-sziget közelében. Madárgyűrűző akciót szervez a Magyar Madártani Egyesület helyi csoportja Cinkotán a Naplástónál. Augusztus 12 és 26 között az érdeklődők testközelből tekinthetik meg a madarakat. Úgynevezett függönyhálók segítségével fogják be a madarakat, majd egy kis zsákban viszik a gyűrűző állomásra, és ornitológiai gyűrűvel látják el azokat. Mindeközben a lakosok érdeklődők megtekinthetik a madarakat, készíthetnek fotókat, sőt kérdéseket is tehetnek fel. Sokféle jelölés létezik, a legrégebbi a madár lábára. lábára helyezett fémgyűrű, ami személyigazolványként működik. Ha a madarat később bárhol visszafogják, akkor információt lehet róla gyűjteni, ilyen például a madárvonulás.
2: Rádió Antrit időjárás.
7: Az átvonult hideg front után 5-6 fokkal hűvösebb levegő áramlik fölénk, ennek köszönhetően szerdán már elviselhetőbbé válik a kánikula. Sok napsütésre számíthatunk a derült vagy felhőtlen égbolt mellett, csapadék nem várható. Az északi-északkeleti szelet nagy területen kísérhetik élénk, főképp a Tiszántúlon erős lökések. A legmagasabb nappali hőmérséklet döntően 27 és 33 fok között várható.
1: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: Rádió Antrit, FM 105.
0: Elmúlt délután egy óra, remélem már mindenhol megvolt az ebéd, és egy kicsit fellélegezhetnek így a nap közepén. Ingíci Adrien vagyok, és mindenkinek további szép napot, jó rádiózást kívánok!
2: Induljon egy újabb óra Szexárdon a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel! Igazi

A ma kedvencei és a tegnap slágerei, ez a Rádió Antrit, és ma augusztus 12-e, szerda van. Ne felejtsék el felköszönteni Klára nevű ismerőseiket, ma nekik van a névnapjuk, puszi nekik. És akkor néhány szó az időjárásunkról. Napos időre számíthatunk ma, de hőségmentes lesz az idő. Felhők szinte nem is lesznek az égen, csapadék sehol sem várható, általában mérsékelt marad az északi-északkeleti szél, délután pedig 30 fok körül alakul a hőmérséklet itt Szekszárdon és környékén. Ami pedig a folytatást illeti, holnap is a napsütésé lesz a főszerep, de egyes tájaink fölött vékony fátyolfelhők is megjelenhetnek az égen, csapadék sehol sem várható. Sokfelé lesz élénk, elsősorban északkeleten erős az északkeleti-északi szél. Holnap kora reggelre 8 és 17 fok közé hűl a levegő, majd délután 27 és 32 fokot mérhetünk a legmelegebb órákban. Andrét.

0: és a Szekszárdújvárosi Római Katolikus Társaskör is közreműködik. 10:30-tól koszorúzást tartanak a Szent István szobornál, majd 11 órakor a Babits Mihály Kulturális Központ rendezvény termében ünnepi közgyűlés veszi kezdetét. A nap méltó lezárásáról este 8 órától a Béla Király téren felállított szabadtéri színpad gondoskodik, ahol nagyszabású koncert várja az érdeklődőket. A programokhoz kellemes időtöltést kívánunk.
1: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám!
3: Ha sokat stresszelsz, ha szeretnél jobban teljesíteni, ha hiányzik a mozgás a mindennapjaidból, találd meg az egyensúlyt az Energy Fitness edzőtermekben. Felkészült trénerek, professzionális kondigépek és kiváló parkolási lehetőség Szekszárdon, az Ebreskert utca 2-ben és a Munkácsi utca 25 szám alatt. A családias hangulatú edzőtermeink 024-ben várnak téged. Hívj, ha az Energy Fitnessben edzenél. Plusz 3630 883 83 51.
4: Megérkezett a TAR Giganet 1000 Ultra. Hogy mit tartalmaz? Giganet

0: telefonszámon.
1: Ennyi volt a reklám.
2: A délutáni feltöltődésre van szükségük hallgatóinknak, akkor a most következő dal jó választás lesz szerintem. Lüktető ritmus, jó kedvés, az a fajta zene jön most, amelyik mellett nehéz teljesen mozdulatlanul maradni. Érkezik a Milked Sugar, itt a Rádió Antriton.
1: Vissza a zenéhez, a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel. Ez a Rádió Antri.

legváltozatosabb zenék és a legfontosabb szexárdi információk. Ez csak a Rádió Antritól lehetséges. A ma kedvencei és a tegnap slágerei.

0: kedvencei és a tegnap slágerei ez a Rádió Antrit. Ennek az órának is a végére értünk, most következnek a hírek, de maradjanak velünk, mert utána újra visszatérünk a ma kedvenceihez és a tegnap slágereihez, és folytatjuk együtt ezt a hétköznapi délután.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám!
3: Munkatársai kötelező üzemorvosi ellátását bízza az Ergonom Kft-re. 3 évtizedes tapasztalatunk, szakmailag felkészült orvosaink és ápolóink, valamint az igényes környezet biztosíték arra, hogy kollégái a legjobb üzemorvosi ellátásban részesülnek. Munkatársainak egészségmegőrzése cégének biztonságos működését is jelenti. Bízza ránk, cége és munkatársai biztonságát. Ergonom, munkavédelmi szolgáltató Kft. Szekszárd, Tarcsai Vilmos utca 16. Telefon 20 388 27 30. www.ergonom.hu.
4: Ebédeljen finomat, barátságos áron, elegáns, igényes környezetben, a Café Amaretto vendéglőben. Menüsétkeztetés hétfőtől szombatig, Café Amaretto. Cukráltánkban születésnapi és esküvői tortáját is megrendelheti. Café Amaretto vendéglő, menüsétkeztetés kicsit másképp. Szekszárdon, a Béri Balog Ádám utca 4-6 szám alatt. Rendezvények lebonyolítását is vállaljuk.
2: Ennyi volt a reklám. Szekszárd, az ország és a világ legfontosabb hírei. Ez a Rádió Antrit.
5: Menet közben ugrott ki 4 utas egy autóból. Állami kézbe kerül a Nobel-díjas Krausz Ferenc kutatóközpontja. 10 perces lesz az idei tűzijáték. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Anikó vagyok. Lejárt műszaki miatt akarták igazoltatni a rendőrök annak az autónak a sofőrjét, aki menekülőre fogta, közben pedig számos balesetveszélyes és szabálytalan manővert hajtott végre. A kocsiban a sofőrön kívül 4 utaztak, akik menet közben kiugrottak az autóból, egyiküknek sem lett semmi baja. A menekülő sofőr a 7-es főútról előbb egy kerékpárútra hajtott, majd egy vízelvezető csatorna hídjánál letért az útról és egy napraforgó táblában próbált menekülni. Itt a gépkocsi mozgásképtelenné vált és a szántó földön kigyulladt. A rendőrök a menekülő férfi követésére drónt indítottak, amellyel rövid idő alatt megtalálták az égő autót és a menekülő sofőrt is, akit elfogtak és előállítottak. A Tudományos és Technológiai Minisztérium megerősítette, hogy a Nobel-díjas Krausz Ferenc fizikushoz köthető kutatóközpont, a CMF is az államhoz kerül az élvonal alapítvány megszüntetésével párhuzamosan. A tárca közlése szerint a cég jogi státusza egyelőre nem változik, továbbra is non-profit Kft.-ként működik tovább, de a jelentős állami támogatásban részesült szervezet vagyona, beleértve a cég vagyont is, augusztus 31-ével visszaszáll az államra. A Telex cikke szerint a CMF 2026 végéig összesen 48,64 milliárd forintos finanszírozási kerettel számolhatott, amelyből 45,17 milliárd forintot már meg is kapott. A lap szerint különösen árulkodó, hogy a 2026-ra előirányzott közel 27 milliárdos keret több mint 80%-át már az év első negyedévében, még a választások előtt kiutalták a cégnek. 3 napos rendezvénysorozattal készül a kormány az augusztus 20-i nemzeti ünnepre, amelyen rövidebb lesz a tűzijáték a szokásosnál, mondta Magyar Éva kormány szóvívő a programokat ismertető szerdai budapesti rendezvényen a távirati iroda tudósítása szerint. Augusztus 20-án a programokat 8 órakor a hagyományos zászló felvonás és tisztavatás nyitja a Kossuth téren. Augusztus 20-ától 22-ig díjmentesen és előzetes regisztráció nélkül lehet majd látogatni a parlamentet. A Szent Jobb körmenet augusztus 20-án az ünnepi szentmise után 19 órakor a bazilika elől indul. A 21 órakor kezdődő tűzijáték a félórás audiovizuális show része lesz és 10 percig tart majd. Magyar Éva hangsúlyozta, a kormány felkészült a rendezvények zavartalan és biztonságos lebonyolítására. Minden 3. magyar felnőtt felújítaná otthonát a közeljövőben, ám a tervezők majdnem 1/3-ának legfeljebb 500 000 forintja van erre a célra, derül ki a CIP Bank megbízásából készült reprezentatív felmérésből. A felnőtt magyar lakosság 11%-ának már konkrét tervei is vannak erre az évre, 14% már eldöntötte, hogy felújít, de még nincsenek konkrét tervei, 10% pedig a következő 1-2 évben szeretne belevágni. A legaktívabbak a 40-59 évesek, akiknek a 40% a gondolkodik az idei felújításon, vagy már konkrétan tervezi azt.
2: Rádió Antrit időjárás.
5: Az átvonult hidegfront után 5-6 fokkal hűvösebb levegő áramlik fölénk. Ennek köszönhetően szerdán már elviselhetőbbé válik a kánikula. Sok napsütésre számíthatunk a derült vagy felhőtlen égbolt mellett. Csapadék nem lesz, az északi-északkeleti szelet viszont nagy területen kísérhetik élénk, főképp a Tiszántúlon erős lökések. A legmagasabb nappali hőmérséklet döntően 27 és 33 fok között várható.
1: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: Rádió Antrit közlekedés.
6: Az Útinform tájékoztatása szerint az M6-os autópályán az Ivándáda felé vezető oldalon a 163-as kilométernél található Bonyhád-Bálta-Székbaja csomópontban lezárták a lehajtóágat aszfaltozás miatt. A terelő utat a 173-as kilométernél lévő Pécsvárad-Somberek csomópontig jelölték ki, ahol a csomópontban visszafordulva lehet eljutni az 55-ös főút felé Baja irányába. Az 56-os főúton Szekszárd és Bátaszék között délután 3 óráig kaszálnak, az 5-ös kilométertől a 14-es kilométerig a lassan mozgó kaszálógép mögött lassítani kell. A 65-ös főúton Tamási belterületén pedig építési munka miatt útszűkületen halad a forgalom a 46-os és a 47-es kilométer között. Vezessenek ma is óvatosan és figyelmesen, mi útat kívánunk Önöknek!
2: Rádió Andrit, FM 101.
6: Múlt délután 2 óra, és bizony ilyenkor sokaknál még javában tart a nap. Bevásárlás, munka, ügyintézés, vagy éppen egy kis pihenés. Bármi is legyen a program, tartsanak velünk, a jó zenéről mi gondoskodunk.
2: Induljon egy újabb óra Szekszárdon a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel. Igazi zenével.

0: A ma kedvencei és a tegnap slágerei ez a Rádió Antrit. Augusztusban lassan már nem az a kérdés, hogy mit lehet kapni a piacon vagy a kertben, hanem inkább az, hogy mit kezdjünk a rengeteg friss zöldséggel. Paradicsom, paprika, cukkini, zöld bab, kukorica, ilyenkor szinte mindenből akad bőven. És hogyha okosan készítjük elő őket, ezekből télire is félretehetünk. A fogyasztás egyik nagy előnye, hogy amikor majd ősszel vagy télen főzünk, nem kell feltétlenül szezonon kívüli zöldséget keresni, elég elővenni egy-egy adag nyári alapanyagot a mély hűtőből. Érdemes kisebb, egy főzéshez elegendő mennyiséget csomagolni, és az acskóra ráírni, hogy mi van benne, és mikor került a fagyasztóba. Ideális esetben mínusz 18 fokon tárolva, akár 8-12 hónapig is megőrizhetik a legjobb minőségüket. Van azonban néhány szabály. A zöld bab például akkor marad jó állapotban, hogy a fagyasztás előtt körülbelül 3 percig blansírozzuk, majd gyorsan lehűtjük. A kukoricának is jót tesz a rövid hőkezelés. A paprika viszont egyszerűbb történet, megtisztítva, feldarabolva, nyersen is mehet a fagyasztóba. A cukkinivel érdemes számolni azzal, hogy felengedés után puhább és vizesebb lesz, ezért inkább leveshez, főzelékhez, ragúhoz vagy süteményhez ideális. A paradicsomot pedig szintén nyugodtan lefagyaszthatjuk, csak később ne salátába tervezzük, mert felengedve már nem lesz olyan, mint frissen. És van, amit inkább hagyjunk a hűtőben, az uborka és a fejes saláta például a magas víztartalma miatt nem igazán érzi jól magát a fagyasztóban. A legfontosabb pedig, hogy mindig friss, épp zöldséget tegyünk el. A fagyasztó ugyanis nem varázsol, azt az állapotot őrzi meg, amilyenben az alapanyag bekerült. Hogyha most jól tesszük el a nyári ízeit, néhány hónap múlva, egy januári vagy februári főzésnél még egészen biztosan jól jönnek majd.
1: Rádió Antrit, FM 105.1.

0: A ma kedvencei és a tegnap slágerei ez a Rádió Antrit, most pedig egy nagyszerű programmal érkezem. Szeptember 11-e és 13-a között ismét megtelik élete Bátaszék, hiszen ekkor rendezik meg a 9. bátaszéki bornapokat. A háromnapos eseményen a szekszedi borvidék hangulata, helyi borok, a hagyományőrző programok és a koncertek találkoznak egymással. Pénteken fellép egyebek mellett az Anett és Livi Akusztik, valamint az Electric Soul. Szombaton pedig már a hagyományok kerülnek előtérbe, lesz kikérő szüreti felvonulás, királyi koronázási ceremónia és néptánc bemutató is. Este pedig fellép többek között Lotfi Begi és DJ Táborfi is. Vasárnap a családoké és a könnyedebb programoké a főszerep. Ekkor az Iszkiri zenekar, Csonk András, Dániel Fi és Freddy gondoskodik a zenéről. A bátaszéki bornapok így idén is egy igazi szeptemberi hétvégét kínál, ahol a bor, a helyi hagyományok, a közösségi élmények és a zene is helyet kap.
1: Társadalmi célú hirdetés.
2: A MOL-nak kiemelt szerepe van a térség gazdaságában, de figyelünk arra is, hogy hatékonyan érjük el a helyi közösségeket. Ezért hirdetünk hazai médiában, így értéket teremtünk ezen a téren is.
3: Bantól Péter is hazaiban hirdet, mert hiteles, hatékony és hozzáférhető. Készült a Magyar Elektronikus Műsorszolgáltatók Egyesülete megbízásából.
1: Társadalmi célú hirdetés hallott. A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
4: Reklám!
5: Karészkám, de régen láttalak, merre jártál?
6: Most fizettem ki a családi nyaralásunkat, és már vágjuk a centit, mert nem sokára indulunk.
5: Nyaralást? De jól megy valakinek.
6: Leszigeteltük az egész házunkat a födémmel együtt, és ezzel annyit spóroltunk, hogy a megtakarított pénzt nyaralásra költhetjük.
5: Aha, így már értem.
7: Felújítana, vagy szeretne spórolni a fűtés és a hűtés számlán? Hőszigár. Hőszigetelés pincétől a padlásig, közvetlenül a gyártótól. Hőszigár a legjobb ár. Szekszárdon a Kesejűsi út 38-as szám alatt.
8: Október 2-án minden út Játékországba vezet. Ünnepeld velünk Játékország Tolna 5. születésnapját. Egy délután tele élményekkel. A színpadon Dr. Béres és Goldigeri, emellett mini diszkó, csillámtetkó, tombola, közös tortázás, hot dog és jelmezes sztárvendégek várnak mindenkit. Ne maradj le, a jegyek gyorsan fogynak. Jegyek kizárólag elővételben vásárolhatók a Játékországban, valamint a Romkert

0: A ma kedvencei és a tegnap slágerei ez a Rádió Andrét. Mindjárt 15 óra, úgyhogy ideje egy kis hírszünetet tartanunk. Mindjárt meghallgatjuk a nap legfontosabb történéseit, aztán utána folytatjuk a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel. Ne menjenek messzire!
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám!
3: Az Aponyi Sándor mezőgazdasági technikumban lengyelen jelentkezőket várunk még a szeptemberben induló nappal is 5 éves mezőgazdasági gépész technikus, valamint a 3 éves mezőgazdasági gépész és kistermelői élelmiszer előállító 9. osztályokba. Felnőttek jelentkezését várjuk az egy év alatt elvégezhető szakmákra. Kistermelői élelmiszer előállító, mezőgazdasági gépész technikus, mezőgazdasági gépész, kertész, valamint a szakképesítést adó tanfolyami képzésekre. Pedagógiai asszisztens, kézműves élelmiszerkészítő, fakitermelő, méhész, koszorúkészítő. Iskolánkban érettségire felkészítő 2 éves oktatás is folyik. További információ: Bújdosó Pandur Zsuzsanna felnőttképzési referens. Telefon 06353044431. E-mail felnőttképzés.lengyel@dailyasc.hu.
4: Laborvizsgálatra van szüksége? Vegye igénybe a Sogolab szolgáltatásait. Laborvizsgálat gyorsan, beutaló és sorbanállás nélkül. Foglaljon időpontot és jöjjön vérvételre akár már holnap. Sogolab magánvérvételi pont Szekszárdon, Baján és Kalocsán. Bejelentkezés a sugokötőjellab.hu-n vagy 13 és 16 óra között a 06 30 590 24 04-es telefonszámon Bíró Aranka vérvételi pontvezetőnél. Sugolab, legyen tisztában a vérképével.
2: Ennyi volt a reklám. Minden, ami szexárd, minden, ami tolna, minden, ami régió. A legfrissebbek itt, a Rádió Andritban.
5: Munkavédelmi ellenőrzést tartottak a Paks 2 építési területén. Közeledik a bátaszéki időközi polgármester választás. Pár fokkal hűvösebb lesz csütörtökön. Jó napot kívánok, Jannár Gyuli vagyok. 2026. augusztus 12-én szerdán 15 órakor következnek a Rádió Andrét regionális hírei. Őrizetbe vették azt a 4 bűncselekménnyel gyanúsított nagydorogi férfit, aki hétfőn Dunaföldváron okozott balesetet. A férfi egy átrendszámozott, közúti közlekedésre alkalmatlan kocsival hajtott a kereszteződésbe, a lámpa piros jelzése ellenére, és a jobbról szabályosan közlekedő autó oldalának ütközött. A balesetben a vétlen sofőr súlyosan megsérült, utasa és az okozó könnyebben. A baleset után mit sem törődve a vétlen autóban utazókkal, a 33 éves férfi és utasa elszaladtak és elrejtőztek. A rendőrök drónnal és kutyával is keresték a vétkes sofőrt és társát, végül Póca Gábor rendőr-törzsőrmester kutyavezető és Joda nevű négylábú társa sikerrel jártak. Az átrendszámozott autótól indulva egy gazos területen, a nádasban Joda jelezte, hogy talált valakit. A keresett pár ott hasalt. Mindkettejüknek pozitív lett a drog gyors tesztje. A sofőrnek nincs jogosítványa, kressz vizsgát soha nem is tett. Kihallgatását követően őrizetbe vették és kezdeményezték a letartóztatását. A rendőrség ismételten felhívja a figyelmet, hogy a sofőrök kizárólag vezetésre alkalmas állapotban üljenek a volán mögé, legyen érvényes vezetői engedélyük, továbbá a zéró tolerancia elvének megfelelően semmiképpen ne vezessenek alkohol vagy bódítószer hatása alatt. A Tamási rendőrkapitányságon körözési eljárást folytatnak Kovács József Giulio eltűnése kapcsán. A 14 éves fiú 2026. július 10-én engedély nélkül távozott a szekszárdi gyermekotthonból. Azóta a tartózkodási helye ismeretlen, életjelet nem ad magáról. Kovács József Giulio körülbelül 150 cm magas, vékony testalkatú, fekete rövidhajú és barna szemű. Eltűnésekor viselt ruházata nem ismert. A Tamási rendőrkapitányság kéri, hogy aki a fiú jelenlegi tartózkodási helyéről információval rendelkezik, jelentkezzen személyesen a Tamási Kossuth tér 3 szám alatt, vagy tegyen bejelentést az ingyenesen hívható 0680 555 111 telefontanú zöld számán, vagy a 112-es központi segélyhívó telefonszámon. A Tolnavár megyei katasztrófavédelmi igazgatóság közleményben tudatta, hogy egykori kollégájuk Árvai Imre nyugállományú tűzoltó alezredes 2026. augusztus 4-én életének 66. évében elhunyt. Árvai Imre több mint 3 évtizeden át szolgálta Tolnavár megye tűzbiztonságát. Hivatásos pályafutása során kiemelkedő szakmai tudásával, elkötelezettségével és emberségével vívta ki a kollégái tiszteletét. Munkájával maradandó értéket teremtett, emléke a Tolnavár megyei katasztrófavédelmi igazgatóság közösségében tovább él. Búcsúztatása a tűzoltói tiszteletadás mellett 2026. augusztus 17-én hétfőn 11 órakor lesz a szekszárdi alsóvárosi temetőben. A Tolnavár megyei katasztrófavédelmi igazgatóság Árvai Imrét saját halottjának tekinti. Szeptember 20-án kerül sor Bátaszéken az időközi polgármester választásra, miután a város korábbi polgármestere Fő Ispán lett. A választás lebonyolításáról, a legfontosabb határidőkről, valamint a szavazás technikai és jogi tudnivalóiról Kondriszné dr. Varga Erzsébet Bátaszék jegyzője beszél.
6: Bátaszéken szeptember 20-án időközi polgármesterválasztás lesz, és ezzel egyidejűleg időközi roma nemzetiségi települési képviselőválasztás lebonyolítására is sor kerül. Az ajánlóívek átvételére augusztus 1 napjától van lehetőség a helyi választási irodánál. Az ajánlóívek leadásának végső határideje augusztus 17-én 16 óra. A polgármester jelölteknek minimum 153 ajánlást szükséges összegyűjteniük, míg a roma nemzetiségi képviselőjelölteknek legalább 5 darab ajánlásra van szükségük. A roma nemzetiségi képviselőjelöltek részére érvényes ajánlást kizárólag azon választópolgárok adhatnak, akik korábban roma nemzetiségiként már regisztráltak. Az ajánlások ellenőrzése a helyi választási iroda feladata, melyet követően a jelölt nyilvántartásba vételéről a helyi választási bizottsághoz döntés. A jelöltek szavazólapon szereplő sorrendjének kisorsolását szintén a helyi választási bizottság végzi el, melyre augusztus 18-án 16 órakor fog sor kerülni. Átjelentkezésre az időközi választáson csak abban az esetben van lehetőség, ha a választópolgár lakóhelye és tartózkodási helyén is Bátaszéken van. Ilyenkor a tartózkodási hely szerinti szavazókörbe van lehetőség az átjelentkezésre. Ezen kérelem benyújtási határideje szeptember 11-én 16 óra. Az időközi választáson mind az 5 szavazókör működni fog. Az egyes szavazókör az általános iskolában, a 2-es a bölcsőde épületében, a 3-as az óvodában, a 4-es a gimnáziumban és az 5-ös a művelődési házban lesz. A választáson 2 szavazólap lesz, egy a polgármester jelöltekről, egy pedig a roma nemzetiségi települési képviselőjelöltekről. A roma nemzetiségi képviselőjelöltek szavazólapjából kizárólag azon választópolgárok kapnak majd, akik korábban roma nemzetiségűként regisztráltak. Érvényesen szavazni a polgármester jelölteket tartalmazó szavazólapon egy jelöltre leadott szavazattal lehet. A roma nemzetiségi képviselő jelölteket tartalmazó szavazólapon pedig legfeljebb 3 képviselő jelöltre leadott szavazattal lehet érvényesen szavazni.
5: Ellenőrizte a munkavédelmi szabályok betartását a kormányhivatal a Paks 2 építkezésén. Értesültünk a szerkesztőségünkben megküldött közleményükből. A Tolna vármegyei kormányhivatal munkavédelmi hatósága ellenőrzést tartott a Paks 2 beruházás építési területén. A vizsgálat célja a dolgozók biztonságának, valamint az egészséget nem veszélyeztető munkakörülmények biztosításának ellenőrzése volt. A szakemberek többek között az emelőhevederek állapotát és dokumentációját, a hőség miatt biztosított védőital mennyiség és hőmérsékletét, valamint a munkaterületen elérhető illemhelyiségek állapotát vizsgálták. Az ellenőrzés során az emelő hevedereknél szabálytalanságot találtak, a nem megfelelő állapotú függesztőeszközök használatát felfüggesztették, és hatósági eljárás is indult. A védőitelellátást ugyanakkor megfelelőnek találták, a dolgozók számára több ponton megfelelő mennyiségben és hűtött formában állt rendelkezésre ivóvíz. A higiénés feltételek vizsgálata szintén megfelelő eredményt hozott, a munkaterületen biztosítottak voltak a szükséges illemhelyek. A kormányhivatal közlése szerint jogsértés esetén a munkavédelmi hatóság szükség esetén már a helyszínen intézkedik a veszélyhelyzet megszüntetéséről, például egy munkaeszköz vagy munkatevékenység felfüggesztésével. Mivel a Paks 2 beruházás kiemelt nemzetgazdasági jelentőségű projekt, a munkavédelmi hatóság a jövőben is rendszeres ellenőrzésekkel kíséri figyelemmel a munkavállalók biztonságát és a munkakörülményeket. A Szekszárdi Sportközpont NKFT extrém sport szakosztályának 3 versenyzője is rajthoz állt augusztus 1-én Keszthelyen a Pannon Pumptrack kupasorozat 5. fordulójában, tudtuk meg a sportközpont oldaláról. A nagy hőség ellenére mindhárman kiemelkedő teljesítmény nyújtottak, és kategóriájukban az első helyen végeztek. Falusi Bence az U11-es, Hering Máté az U13-as, míg Kálmán János a felnőtt férfi kategóriát nyerte meg. A szekszárdi versenyzők ezzel ismét bizonyították a jó formájukat. A következő megméretetés szeptember 12-én vár rájuk, amely a kupasorozat 6. fordulója mellett egyben országos bajnokság is lesz. Csütörtök. Akkor is a napsütésé lesz a főszerep, de egyes tájaink fölött vékony fátyolfelhők is megjelenhetnek az égen, csapadék sehol sem várható. Sok felé lesz élénk, elsősorban északkeleten erős az északkeleti északi szél. Kora reggelre 8 és 17 fok közé hűl a levegő, majd délután 27-32 fokot mérhetünk a legmelegebb órákban. Szekszárdon csütörtökön hajnalban 13, napközben 31 fok várható. További híreinket megtalálja az antrit.hu oldalon.
2: Ezek voltak a Rádió Antrit regionális hírei.
4: Készült a Médiatanács támogatásával a Médiatanács támogatási program keretében.
1: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: Rádió Antrit FM 105.1.
0: Elmúlt 3 óra, ideje egy kicsit felvezni ezt a szerda délutánt, ha már kezd fáradni, vagy csak jöjjön egy ismerős dallam a háttérben, akkor maradjanak velünk, jönnek a ma kedvencei és a tegnap slágerei.
2: Induljon egy újabb óra Szekszárdon a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel. Igazi

Róma kedvencei és a tegnap slágerei ez a Rádió Antrit. Hogyha valamikor, akkor egy hosszú hétvég előtt különösen fontos, hogy gondoljunk azokra, akiknek szükségük lehet vérkészítményre. Augusztus 20-a idén is munkaszüneti nap, ráadásul a rövid munkahét miatt ilyenkor általában kevesebbe jutnak el véradásra. A kórházakban viszont az ünnepnapokon sem áll meg az élet, a betegek ellátásához folyamatosan szükség van megfelelő vérkészletre. Az Országos Vérellátó Szolgálat és a Magyar Vöröskereszt ezért arra kéri az egészséges véradásra alkalmas embereket, hogyha tehetik, még az ünnep előtt vagy közvetlenül utána szálljanak időt a véradásra. A készletek jelenleg stabilak, de ezt a biztonságos szintet csak folyamatos utánpótlással lehet fenntartani. És érdemes arra is gondolni, hogy egy véradás nem csupán egy egyszerű program a naptárban, egyetlen alkalommal több beteg ellátásához is hozzájárulhatunk. Tolna vármegyében így Szekszárdon és a környéken is sokan várnak arra, hogy amikor szükség van rá, rendelkezésre jön a megfelelő vérkészítmény. Ha ön egészséges és már korábban is adott vért, akkor az ünnep előtti napokban ez egy olyan segítség lehet, amely szó szerint életet menthet. A véradásra alkalmas emberek jelentkezésére most is nagy szükség van. Ez

0: A ma kedvencei és a tegnap slágerei ez a Rádió Antrit. Egy fontos történelmi évfordulóra emlékezünk idén, hiszen 1526-ban, vagyis éppen 500 éve zajlott a Mohácsi csata. Ennek az évfordulónak az alkalmából idén ismét Szekszedre érkezik a már hagyományos történelmi lovas zarándoklat. Augusztus 27-én délelőtt 10 órakor a Béla király téren köszöntik a hagyományőrző lovas bandériumot. A program részeként beszédet mond Szekszed polgármestere, majd emlékszalagokat és koszorúkat helyeznek el a Vármegyeháza homlokzatán található emléktáblánál. Az eseményben több helyi közösség is részt vesz. Közreműködik a Partina Néptánc Közhasznú Egyesület, a Gemenc Motoros Egyesület, valamint a Szekszerdi Gitár Kvártet is. Ez az esemény azért is érdekes, mert nem egyszerűen egy évfordulós megemlékezésről van szó. A lovas zarándoklat évről évre összeköti a történelmi emlékezetet a hagyományőrzéssel. Augusztus 27-én tehát ismét különleges látvány fogadja majd azokat, akik a Béla király térre látogatnak. Hagyományőrző lovasok, zene és közösségi megemlékezés idézi fel azt a történelmi eseményt, amelynek 500. évfordulójára idén országszerte emlékeznek.
1: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám!
3: Mindent egy helyen az iskola kezdéshez a Patrixban. Prémium minőségű iskolatáskák alsós és felsős diákoknak hozzáillő iskolai kiegészítőkkel. Minden egyéb iskolaszerre augusztus végéig 10% kedvezmény. Szakértelemmel, barátságos kiszolgálással, kiváló árakkal és hatalmas kínálattal várjuk Szekszárdon a Széchenyi utca 55 szám alatt. Patrix, mert minden szülő a legjobbat akarja gyermekének.
4: Haló, Sárvíz autóüveg kereskedés.
5: Haló, hónap mennénk a Bityúval, ott mindig megázunk, ha esik. Segítsen már!
4: Ön miben segíthetek?
5: Hát szélvédő kéne nekünk.
4: Milyen típusú az autó?
5: Autó? Miféle autó? Mink a lovaskocsival vagyunk, kérem.
6: Autója szélvédőjét cserélje ki nálunk. Sárvíz autóüveg kereskedés. Azonnali kaszkókár felvétel szerződött partnereknek. Precíz munka, gyors határidő, mosolygós árak. Szekszárdon a Sárvíz utca 14-ben.
7: Megváltozott telefonszámunk 20 936 35 35.
5: Haló, és a lóval mi lesz?
1: Ennyi volt a reklám.
0: Most pedig jön egy dal, amit tényleg nem lehet összetéveszteni semmivel. A 2000-es évek elején az Eiffel 65 ezzel a dallal meghódította a rádiókat és a táncparketteket is. Már is következik a Blue, itt a Rádió Antriton. További szép napot kívánok Önöknek!
1: Vissza a zenéhez! A ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel! Ez a Rádió Antri!

Egy helyen a legváltozatosabb zenék és a legfontosabb szexárdi információk. Ez csak a Rádió Antriton lehetséges. A ma kedvencei és a tegnap slágerei.

0: A ma kedvencei és a tegnap slágerei ez a Rádió Antvit, már a délután második felében járunk, mindjárt 4 óra jönnek a folytatásban a hírek, utána pedig természetesen ismételten számíthatnak ránk. Jövünk vissza a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel, maradjanak velünk!
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám!
3: Megérkezett a TAR Giganet 1000 Ultra. Hogy mit tartalmaz? Giganetet ultra jó kiegészítő.

0: számon.
1: Piacképes szakmát szereznél? Ráadásul ingyen? Akkor téged vár a Déli ASC, Csapó Dániel mezőgazdasági technikum szakképzőiskola és kollégium. Képzéseinket rugalmasan, munka mellett, rövid idő alatt el tudod végezni. Válogassa több mint 10 féle szakma és szakképesítés közül. Legyen az pékcukrász, állatorvosi asszisztens, fakitermelő, kézműves élelmiszerkészítő, pedagógiai asszisztens, személy és vagyonőr, mezőgazdasági technikus. További képzéseinkről érdeklődj e-mailben a fellottkebzeskukac@csaposuli.hu címen, vagy hívd a 30 253 3964-es telefonszámot, és látogass el Facebook oldalunkra vagy honlapunkra a www.csaposuli.hu oldalra.
2: Hallottál már a Don Pepe kihagyhatatlan hétindító pizza ajánlatairól? Keresd a nagyon megérős hétfőkeddi pizza akciókat a donpepe.hu webshopban! Wow, Don Pepe!
3: Ennyi volt a reklám! Szexárd, az ország és a világ legfontosabb hírei. Ez a Rádió Andrét.
4: Emelkedtek a tanszerek árai, teljesen kiszáradt egy tó a Kiskunságban. Csak nem duplájára nőtt a műszakin megbukott autók száma. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Anikó vagyok. Nem ússzák meg olcsón a szülők a szeptemberi iskola kezdést. A Központi Statisztikai Hivatal legfrissebb júliusi adatai szerint a tanszerek és az írószerek átlagosan 3,1%-kal kerülnek többe, mint egy évvel ezelőtt. Az áremelkedés a mindennapi kiadásokat is érinti, hiszen az iskolai étkezésért 3,1%-kal, az óvodai és bölcsődei étkezésért pedig 3,9%-kal kérnek többet a közétkeztetők. Az oktatási szolgáltatások terén átlagosan 4,9%-os drágulás ment végbe. A gyermekruházat átlagára ugyanakkor 1%-kal, a sportszereké pedig 0,6%-kal mérséklődött, miközben a boltokban kapható tankönyvek ára nem változott a Népszava beszámolója szerint. Ahol pár napja még kenuval be lehetett evezni, vagy minimum gumicsizmára volt szükség, ott pénteken már szinte teljes egészében a száraz, repedezett mederben sétáltak a szakemberek a Kiskunsági Nemzeti Park területén lévő kolontóban, írja a Ketchup.hu. Csak nagyon kis területen maradt körülbelül 20-30 centis tocsogó, de erre a hétre már várhatóan ezekről a részekről is teljesen elpárolog a víz. A helyzet már tavaly is aggasztó volt. Az aszályos nyár és csapadékban szegény ősz miatt a vízszint rendkívül alacsonyra süllyedt. A nádasok szárazon álltak, a korábban állandó vízborítású kotort részeken, októberben pedig ugyancsak előbukkant a meder. A Kiskunsági Nemzeti Park igazgatóság munkatársai a fokozottan védett lápipócokból és más halfajokból több százat mentettek ki, de hogy egyszer majd vissza lehet-e őket telepíteni, az erősen kérdéses. Egyre több rossz műszaki állapotú autó lehet a magyar utakon. Míg 2016-ban 4278 személyautó vizsgája végződött eredménytelenül, 2025-ben már 7311, ami közel 71%-os emelkedés. A Magyar Vizsgálóállomások és Vizsgabiztosok szakmai testületének elnöke a vezes.hu portálnak arról beszélt, hogy időnként olyan járművek is megjelennek a műszaki vizsgán, amelyek állapotuk miatt már nem lennének alkalmasak a biztonságos közúti közlekedésre, és csak trélerrel szabadna őket szállítani. Különösen látványos a külföldről behozott használt autók állapotának romlása. A bukások száma az ötszörösére nőtt a honosításuknál és vizsgáztatásuknál. Közvetlen és biztonságos kerékpáros kapcsolat jön létre Dunakeszi és Budapest között. Hamarosan összekapcsolódik az északpesti Eurovelló 6 nemzetközi útvonalával, közölte Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter a Facebook oldalán. A beruházás célja, hogy az Eurovelló 6 nemzetközi útvonal részeként biztonságos és gyors kapcsolat jöjjön létre a Vácon és Szobon át egészen az ország határig vezető kerékpár útvonal közvetlenül kapcsolódjon Budapest belső hálózatához. A fejlesztés a már meglévő fővárosi Eurovelo szakaszok továbbépítését és a hiányzó Dunaparti szakaszok megvalósítását szolgálja.
3: Rádió Andrét időjárás.
4: Csütörtökön sok napsütésre számíthatunk, a nagy részt felhűtlen vagy kissé fátyol felhős égbolt mellett, így csapadék sem lesz. Az északi-északkeleti szelet nagy területen kísérhetik élénk, főképp az északkeleti megyékben erős lökések. A legmagasabb nappali hőmérséklet 27 és 32 fok között alakul.
3: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Rádió Andrét, FM 101.
5: Elmúlt 4 óra is talán már sokan érzik úgy, hogy jó lenne egy kicsit lassítani. Mi ebben segítünk néhány jó dallal, úgyhogy maradjanak velünk ezen a szerdai délutánon is. Jönnek a ma kedvencei és a tegnap slágerei.
3: Induljon egy újabb óra Szexárdon a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel. Igazi zene.

0: ma kedvencei és a tegnap slágerei ez a Rádió Antrit. Van az évnek az a része, amikor már önmagában az augusztus 20-a is elég ahhoz, hogy az ember valami finomságra gondoljon, és most már azt is tudjuk, milyen tortát érdemes keresni, ha az ünnepi desszertre kerül sor. Megválasztották ugyanis Magyarország tortáját 2026-ban. A győztes ezúttal egy gyulai alkotás lett, a kézműves cukrászda csapatának tortája a bíbor fehér. A név egyébként egészen az utolsó pillanatig más volt, korábban fehér mámorként szerepelt. A torta igazán nyárias ízeket hoz, erdei gyümölcsök, túró és tejföl találkozik benne, az alapját pedig egy vajban gazdag felvert piskót adja. Erre kerül a sejmes tejfölös mausz, benne a rögös túróval, majd egy erdei gyümölcsös zselé réteg teszi teljessé az egészet. A készítők még édes ribizli bort is használtak hozzá. A verseny döntőjében idén 6 torta jutott, közülük választotta ki a zsűri a győztest. A készítők között Kis Roland, Balogh Zoltán és Balogh László neve szerepel. És persze nem maradt el a cukormentes kategória sem. A Magyarország cukormentes tortája címet idén a Szilva fácska kapta. Ebben a Szilva mellett dió, tejcsokoládé, fahíjas mausz és egy kis zöld tea is megjelenik. Szóval, hogyha augusztusban egy szelet torta kerül önök elé, lehet, hogy érdemes lesz egy kicsit közelebbről is megnézni, milyen történet és milyen munka van mögötte.
1: Szexárdi Rádió, minden szexárdinak. A ma kedvencei és a tegnap slágerei. Ez a Rádió Antri.

0: A ma kedvencei és a tegnap slágerei ez a Rádió Andrit. A nagy melegben nem csak magunkra kell jobban figyelnünk, hanem körülöttünk a környezetünkre is. Szekszárdon például egyre több helyen jelenthetnek problémát a kiszáradt, legyengült faágak. A tartós csapadékhiány és a rendkívüli hőség ugyanis a városi fákat is komolyan megterheli. Az elmúlt napokban több lakossági bejelentés is érkezett veszélyessé vált ágakról, és ami talán meglepő lehet, nem feltétlenül kell hozzá vihar vagy komolyabb széllökés, hogy egy kiszáradt ág letörjön. Azonban megérkezik egy erősebb szél vagy zivatar, a kockázat még nagyobb lehet. Éppen ezért, ha Szekszárdon autóval közlekednek, érdemes egy pillanatra azt is megnézni, hova állnak be. Lehetőség szerint ne parkoljanak nagy lombkoronájú, láthatóan sérült vagy kiszáradt fák alatt. Egy leszakadó ág ugyanis nem csak az autóban tehet kárt, hanem komolyabb balesetet is okozhat. A város folyamatosan figyeli a közterületi fák állapotát és ütemezetten végzi a veszélyes ágak eltávolítását. Ha pedig valaki olyan fát vagy ágat lát Szekszárdon, amely láthatóan balesetveszélyes, érdemes azt jelezni az önkormányzatnak. Szóval a nagy melegben néha nem árt felfelé is nézni. Egy kis odafigyeléssel sok kellemetlenség és akár komolyabb is megelőzhető.
1: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám!
3: Csavar, zár, vasalat. Ibvier Szekszárdon, a Mátyás Király utca 66 szám alatt. Csavarok, zárak, épület és bútorvasalatok, lakatok, kilincsek, postaládák óriási választékával, valamint kulcsmásolással várjuk vásárlóinkat. Hétköznap 7.30-tól 16 óráig. Szombatonként 11.30-ig nyitva tartunk. Ráadásul 10% kedvezményt is biztosítunk. Ibvier Csavar és zár szaküzlet Szekszárdon, a Mátyás Király utca 66 szám alatt, a Márker Kft. Udvarában. Telefonszám 74 413 004, www.ibvier.hu.
4: Csúcs technológia Spiritben.
5: Nyitott MR, digitális röntgen és egyéb modern orvosdiagnosztikai eszközök, széleskörű laborvizsgálatok, amelyek mind az ön egészségét és kényelmét szolgálják.
4: Orvosaink szaktudása garancia arra, hogy a felállított diagnózis után kiemelt figyelmet, minőségi ellátást kapjon, a tüdőgyógyászattól kezdve a kardiológián, az ortopédián át az urológiáig, számos szakterületen. Találkozzunk Szekszárdon az Ébel Miklós utca 3 szám alatt a Spirit Egészségcentrumban, mert nekünk fontos az ön egészsége.
1: Ennyi volt a reklám!
0: Az ausztrál Vanessa Amorosi hangja sokak számára a 2000-es évek elejét idézi, amikor dalai sorra feltűntek a rádiókban. Erőteljes ének, lendület és egy kis érzelmesség. Pont az, ami jól esik egy szerdai délutánon. Jön Vanessa Amorosi, itt a Rádió Antriton.
1: Vissza a zenéhez, a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel. Ez a Rádió Antrit.

0: ma kedvencei és a tegnap slágerei ez a Rádió Antrit, lassan 5 óra, és ezzel a szerda is egyre közelebb kerül az estéhez. Most hallgassuk meg a híreket, aztán visszatérünk a zenéhez. Tartsanak velünk továbbra is.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: Társadalmi célú hirdetés.
3: Mi a Richter Gedeonnál a bizalomra építünk. Ezért magyar központú nemzetközi nagyvállalatként a hazai piacon, hazai médiában hirdetünk. Ezzel hiteles és megbízható környezetben jelenhet meg a márkánk.
4: Beke Zsuzsa is hazaiban hirdet, mert hiteles, hatékony és hozzáférhető. Készült a Magyar Elektronikus Műsorszolgáltatók Egyesülete megbízásából.
2: Társadalmi célú hirdetést hallott. A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám!
5: Október 2-án minden út Játékországba vezet. Ünnepeld velünk Játékország Tolna 5. születésnapját. Egy délután tele élményekkel. A színpadon Dr. Béres és Goldigeri, emellett minidiszkó, csillámtetkó, tombola, közös tortázás, hot dog és jelmezes sztárvendégek várnak mindenkit. Ne maradj le, a jegyek gyorsan fogynak. Jegyek kizárólag elővételben vásárolhatók a Játékországban, valamint a Romkár Travel Tolnai és Szekszárdi irodáiban. Játékország Tolna, október 2-a. Ott a helyed.
6: Kareszkám, de régen láttalak, merre jártál?
7: Most fizettem ki a családi nyaralásunkat, és már vágjuk a centit, mert nem sokára indulunk.
6: Nyaralást? De jól megy valakinek.
7: Kicseréltük a házunkon az összes nyílászárót és a redőnyöket, és ezzel annyit spóroltunk, hogy a megtakarított pénzt nyaralásra költhetjük.
6: Aha, így már értem.
8: Rosszul zárnak az ablakok? Befúj a hideg? Vagy betűz a nap és felforrósodik a lakás? Gordius nyílászáró. Nyílászáró csere komplett beépítéssel egyenesen a gyártótól. Gordius nyílászáró új helyen, Szekszárdon, a Kesejűsi út 38 szám alatt. www.gordiusnyilászáró.hu.
2: Ennyi volt a reklám! Szekszárd, az ország és a világ legfontosabb hírei. Ez a Rádió Antrét.
9: Évvégéig használhatók a régi típusú személyigazolványok. Módosította a közneveléssel kapcsolatos törvényeket az országgyűlés, medúzák bénítottak meg egy francia atomerőművet. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Anikó vagyok. A régi típusú személyigazolvány bizonyos ügyintézésekhez évvégéig még használható. Többek között a Magyar Államkincstár nyugellátásai, nyugdíjszerű ellátásai, pénzbeli, szociális és gyermekvédelmi ellátásainak átvételére, az egészségügyi szolgáltatások igénybevételére, valamint a közszolgáltatási utazási kedvezmény érvényesítése esetén és anyakönyvi eljárásokhoz. Az első júniusi felhívás óta több mint 100 000 ember élt a lehetőséggel és cserélte le a régi típusú okmányát, így jelenleg még 57 000 ilyen igazolvány maradt a lakosságnál. 2026. augusztus 3-ától ezek a fajta igazolványok érvényüket vesztették, mivel nem felelnek meg az Európai Unióban egységesen alkalmazott biztonsági minimum szabályoknak. Módosította a közneveléssel kapcsolatos törvényeket az országgyűlés, a többi között eltörölték a szabad sztrájk jogot korlátozó akadályokat, szélesítették az intézményi igazgatók munkáltatói jogkörét a tankerületi központi fenntartású iskoláknál, megszüntették azt a szabályt is, amely szerint szakmai kérdésekben csak a nemzeti pedagógus karral lehet egyeztetni. Idén országszerte 210 helyszínen összesen 570 kilométernyi fő- és mellékút újul meg, közel 149 milliárd forintból, aminek a jelentős részét uniós források fedezik, derült ki Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter Facebook bejegyzéséből. Idén Magyarország összes vármegyéjében végeznek útfelújítási munkálatokat. A legtöbb projekt Borsod-Abaúj-Zemplén és Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyékben valósul meg. A munkálatok során nem csupán egyszerű aszfaltozás történik. A szakemberek teljes pályaszerkezet megerősítést végeznek, új kötő- és kopórréteget építenek be, rendezik a vízelvezetést, valamint korszerűsítik a csomópontokat és a jelzőtáblákat is. Medúzák tömkelege zavarta meg a legnagyobb francia atomerőmű működését. A Grave Lines-ban működő létesítmény 3 reaktorát le kellett állítani a tengeri állatok miatt. Egy negyedik reaktor is csak korlátozottan üzemel, közölte az EDF üzemeltető vállalat. A tájékoztatás szerint az összesen 6-ból egy további reaktor karbantartás miatt van üzemen kívül, így csak egy reaktor működik teljes kapacitással. Grave Lines-ban már tavaly is gondok voltak a medúzákkal, a csalánozókat akkor a vízszivattyúk szűrőberendezéseiben észlelték. Az atomerőmű így csak napokkal később tudott ismét rendesen működni.
2: Rádió Antrit időjárás.
9: Csütörtökön sok napsütésre számíthatunk, a nagy részt felhűtlen vagy kissé fátyol felhős égbolt mellett, így csapadék sem lesz. Az északi-északkeleti szelet nagy területen kísérhetik élénk, főképp az északkeleti megyékben erős lökések. A legmagasabb nappali hőmérséklet 27 és 32 fok között alakul.
1: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: Rádió Antrit, FM 101.
10: Ez a Rádió Antrit, a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel, ma meg velem. Még mindig Fekete Dávid vagyok, utolsó óránkhoz értünk, megnyomjuk ezt is. Érkezik Jennifer Page, Soul a Crack.
2: Induljon egy újabb óra Szexárdon a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel. Igazi zenei változatos.

0: A ma kedvencei és a tegnap slágerei ez a Rádió Antrit, és ma június 10-e szerda van. Felköszöntötték már a Margitokat, Grétákat, ha még nem, végül is nem késtek el semmivel, egész nap ma őket ünnepelhetjük, puszi nekik. És akkor néhány szó a holnapi időjárásról. Nos, csütörtökön kezdetben még keleten várható többfelé eső zápor, zivatar, majd nyugat felől itt is felszakadozik a felhőzet, a fátyol és gomoly felők mellett országszerte kisüt több-kevesebb időre a nap. Elszóltan kisebb eső zápor még keleten, észak-keleten és nyugaton, délnyugaton alakulhat ki, észak-keleten zivatar is lehet. Sok felé élénk erős, a Dunántúl északi felén néhol viharos lesz az északnyugati szél. Holnap napközben majd 20 és 27 fok között alakul a hőmérséklet itt Szekszárdon és környékén.
1: A ma kedvencei és a tegnap slágerei csak itt, Szekszárdon! Rádió Andrit!

0: A ma kedvencei és a tegnap slágerei ez a Rádió Antrit. Hallgatóim, hogyan vélekednek mindarról? Önök szerint mi lett a nap legjobb része? Hát a kora reggel, ebben pedig tudomány is van. A hajnali órákban általában alacsonyabb a levegő hőmérséklete, frissebb a légmozgás, és a növények is ilyenkor bocsátják ki a legtöbb nedvességet a környezetükbe. Ezért érezzük olyan üdének a reggeli levegőt, különösen egy zöldebb vidéken, mint amilyen Tolna megye számos települése. Nem véletlen, hogy sokan ilyenkor indulnak futni vagy kerékpározni, mire a nap igazán felmelegíti a tájat, már egy kellemes mozgáson is túl vannak. Úgyhogy ha holnap reggel mondjuk sikerül korábban felébredniük, remélem, hogy jut egy perc arra is, hogy csak kinézzenek az ablakon, vagy meghallgassák a madarakat. Néha ezek az apró pillanatok adják meg a nap igazi hangulatát.
1: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám!
2: Ha sokat stresszelsz, ha szeretnél jobban teljesíteni, ha hiányzik a mozgás a mindennapjaidból, találd meg az egyensúlyt az Energy Fitness edzőtermekben. Felkészült trénerek, professzionális kondigépek és kiváló parkolási lehetőség Szekszárdon, az Ebreskert utca 2-ben és a Munkácsi utca 25 szám alatt. A családias hangulatú edzőtermeink 024-ben várnak téged. Hívj, ha az Energy Fitnessben edzenél. Plusz 36 30 883 83 51.
3: Ha szombat, akkor svédasztalos ebéd a Pizzamában.
4: Már 4950 forinttól.
3: Kínálatunkban 20 féle főételből, pizzákból, salátákból és desszertekből választhatsz. Vállaljuk zárt körű rendezvények, családi, baráti és céges találkozók szervezését, akár svédasztalos kiszolgálással is. Kedvezményes előfoglalás a 74-444-555-ös telefonszámon. Pizzama, nem csak pizza, nem csak ma.
1: Ennyi volt a reklám.
5: Továbbra is az Antrit, utolsó fél óránkra kanyarodtunk, töltsük el ezt is együtt, remek dalokat hallgatva, egy pohár bor mellett, meg aztán már a késő estében nyúló beszélgetések is megkezdődhetnek, aláfesti mindezt, Harry Styles.

legváltozatosabb zenék és a legfontosabb szexárdi információk. Ez csak a Rádió Antriton lehetséges. A ma kedvencei és a tegnap slágerei.

a legváltozatosabb zenék és a legfontosabb szexárdi információk. Ez csak a Rádió Antritól lehetséges. A ma kedvencei és a tegnap slágerei. Rádió

0: Szigala és James Arthur közösen a Lasting Lover zárja a 17 órát itt az Antriton, ezzel pedig könnyes búcsút intünk egymásnak, eljött hát a búcsú pillanata. Én megköszönöm mai figyelmét, és felhívom egyben, hogy holnap reggel Dávid várja majd, ha egészen 6 órától ébredezhet velem, 7-kor jön Vali, és a napi ötöst kérdezgetik, 8-tól pedig már az ön véleményére lesznek kíváncsiak. A kérdés természetesen Facebook oldalunkon perceken belül megtalálható. Megoszthatja véleményét ott is hozzászólás formájában, vagy holnap reggel 8 és 9 óra között a 74-es körzet 444-444-es számon. Én most kívánok további jó szórakozást és szép estét, holnap 13 órakor újra várom itt az FM 101-en. Vörös Levente búcsúzik, a viszonthallásra!
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám!
3: Piacképes szakmát szereznél? Ráadásul ingyen?
4: Akkor téged vár a Déli ASC, Csapó Dániel mezőgazdasági technikum szakképzőiskola és kollégium. Képzéseinket rugalmasan, munka mellett, rövid idő alatt el tudod végezni. Válogassa több mint 10 féle szakma és szakképesítés közül. Legyen az pékcukrász, állatorvosi asszisztens, fakitermelő, kézműves élelmiszerkészítő, pedagógiai asszisztens, személy- és vagyonőr, mezőgazdasági technikus. További képzéseinkről érdeklődj e-mailben a fellottképzeskukac@csaposuli.hu címen, vagy hívd a 30 253 3964-es telefonszámot, és látogass el Facebook oldalunkra vagy honlapunkra a www.csaposuli.hu oldalra.
5: Megérkezett a TAR Giganet 1000 Ultra. Hogy mit tartalmaz? Giganetet ultra jó

0: számon.
1: Munkatársai kötelező üzemorvosi ellátását bízza az Ergonom Kft-re. 3 évtizedes tapasztalatunk, szakmailag felkészült orvosaink és ápolóink, valamint az igényes környezet biztosíték arra, hogy kollégái a legjobb üzemorvosi ellátásban részesülnek. Munkatársainak egészségmegőrzése cégének biztonságos működését is jelenti. Bízza ránk cége és munkatársai biztonságát. Ergonom, munkavédelmi szolgáltató Kft. Szekszárd, Tarcsai Vilmos utca 16, telefon 20 388 27 30, www.ergonom.hu.
2: Ennyi volt a reklám! Szekszárd, az ország és a világ legfontosabb hírei. Ez a Rádió Andrét.
3: Nyomozók jelentek meg az országos mentőszolgálatnál. Szabálytalanul használta fel a TAO pénzek egy részét a Dunakanyar Sport Egyesület. Madár gyűrűző akció lesz a Naplástónál. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Anikó vagyok. A Népszava információ szerint nyomozók jelentek meg kedden az országos mentőszolgálat 2 budapesti telephelyén, ahol a mentőautók beszerzésével és javításával kapcsolatos iratokat, számlákat és adathordozókat foglaltak le. A lapnak az OMS megerősítette, hogy a Nemzeti Nyomozóiroda kedden hatósági intézkedést hajtott végre. Az OMS-nél nemrég átfogó átvilágítás kezdődött. A nyilvános adatok szerint a mentőautó beszerzésekben 2013 és 2021 között több alkalommal gyakorlatilag nem alakult ki árverseny, vagy egyetlen vállalkozás pályázott, vagy a később egymással versengő cégek közösen adtak be ajánlatot. Bűncselekmény gyanúja miatt fordult a hatóságokhoz az állami számvevőszék, miután lezárta a Szentendrei Dunakanyar Sport Egyesület ellenőrzését, vette észre a Népszava. A vizsgálat megállapította, hogy a klub nem csak szabálytalanul költött el több mint 9 millió forintnyi TAO támogatást, de a hiányt egy megtévesztő tranzakcióval próbálta leplezni a Magyar Labdarúgó Szövetség előtt. Az ÁSZ ellenőrei a pénzügyi műveleten túlmenően könyvelési és nyilvántartási hiányosságokat is feltártak a Szentendrei klubnál. A jogszabályi kötelezettség ellenére sem a TAO pénzekről, sem a szakszövetségtől kapott további 20 millió forintos támogatásról nem vezettek elkülönített nyilvántartást. Románia felmentést kért az Európai Bizottságtól, hogy az energiaválság miatt tovább működtethesse szénerőműveit. A kormány szerint a Duna alacsony vízállása miatt le kell állítani a Csernavodai atomerőmű még működő 2-es blokkját, amely az ország energiaigényének 10%-át fedezi. Románia ezért azt is vizsgálja, mennyi áramot tudna importálni a környező országokból. A Hormuzi szoros teljes területéről eltávolították az aknákat, így a stratégiai fontosságú hajózási útvonal megnyílt a kereskedelmi forgalom előtt, jelentette be az amerikai elnök. Donald Trump újságírók előtt kijelentette azt is, az Egyesült Államok 100%-ban ellenőrzése alatt tartja a Hormuzi szorost, de a helyzet összetett. Közben rakétatámadást ért egy jemeni kereskedelmi teherhajót a Vörös-tengeren, a Bab el-Mandab tengerszorosban található Perim-sziget közelében. Madárgyűrűző akciót szervez a Magyar Madártani Egyesület helyi csoportja Cinkotán a Naplástónál. Augusztus 12 és 26 között az érdeklődők testközelből tekinthetik meg a madarakat. Úgynevezett függönyhálók segítségével fogják be a madarakat, majd egy kis zsákban viszik a gyűrűző állomásra, és ornitológiai gyűrűvel látják el azokat. Mindeközben a lakosok érdeklődők megtekinthetik a madarakat, készíthetnek fotókat, sőt kérdéseket is tehetnek fel. Sokféle jelölés létezik, a legrégebbi a madár lábára helyezett fémgyűrű, ami személyigazolványként működik. Ha a madarat később bárhol visszafogják, akkor információt lehet róla gyűjteni, ilyen például a madárvonulás.
2: Rádió Andrét időjárás.
3: Csütörtökön sok napsütésre számíthatunk, a nagy részt felhűtlen vagy kissé fátyol felhős égbolt mellett, így csapadék sem lesz. Az északi-északkeleti szelet nagy területen kísérhetik élénk, főképp az északkeleti megyékben erős lökések. A legmagasabb nappali hőmérséklet 27 és 32 fok között alakul.
2: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Rádió Andrét, FM 105.1. Induljon egy újabb óra Szekszárdon a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel. Igazi zenei változatosság, hogy jobban teljen az eset.

0: következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám!
2: Mindent egy helyen az iskolakezdéshez a Pátrixban. Prémium minőségű iskolatáskák alsós és felsős diákoknak hozzáillő iskolai kiegészítőkkel. Minden egyéb iskolaszerre augusztus végéig 10% kedvezmény. Szakértelemmel, barátságos kiszolgálással, kiváló árakkal és hatalmas kínálattal várjuk Szekszárdon a Széchenyi utca 55 szám alatt. Pátrix, mert minden szülő a legjobbat akarja gyermekének.
3: Karescan, de régen láttalak, merre jártál?
4: Most fizettem ki a családi nyaralásunkat, és már vágjuk a centit, mert nem sokára indulunk.
3: Nyaralást? De jól megy valakinek.
4: Leszigeteltük az egész házunkat a födémmel együtt, és ezzel annyit spóroltunk, hogy a megtakarított pénzt nyaralásra költhetjük.
3: Aha, így már értem.
5: Felújítana, vagy szeretne spórolni a fűtés és a hűtés számlán? Hőszigár. Hőszigetelés pincétől a padlásig, közvetlenül a gyártótól. Hőszigár a legjobb bár. Szekszárdon a Kesejűsi út 38-as szám alatt.
6: Csúcs technológia a Spiritben.
7: Nyitott MR, digitális röntgen és egyéb modern orvosdiagnosztikai eszközök, széleskörű laborvizsgálatok, amelyek mind az ön egészségét és kényelmét szolgálják.
6: Orvosaink szaktudása garancia arra, hogy a felállított diagnózis után kiemelt figyelmet, minőségi ellátást kapjon, a tüdőgyógyászattól kezdve a kardiológián, az ortopédián át az urológiáig, számos szakterületen. Találkozzunk Szekszárdon az Ébel Miklós utca 3 szám alatt a Spirit egészségcentrumban, mert nekünk fontos az ön egészsége.
0: Ennyi volt a reklám. Rádió Andrét. FM 105.1.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Társadalmi célú hirdetés.
1: A MOL-nak kiemelt szerepe van a térség gazdaságában, de figyelünk arra is, hogy hatékonyan érjük el a helyi közösségeket. Ezért hirdetünk hazai médiában, így értéket teremtünk ezen a téren is.
2: Bantól Péter is hazaiban hirdet, mert hiteles, hatékony és hozzáférhető. Készült a Magyar Elektronikus Műsorszolgáltatók Egyesülete megbízásából.
3: Társadalmi célú hirdetést hallott. A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: Reklám!
4: Csavar, zár, vasalat. Ibvier Szekszárdon, a Mátyás Király utca 66 szám alatt. Csavarok, zárak, épület és bútorvasalatok, lakatok, kilincsek, postaládák óriási választékával, valamint kulcsmásolással várjuk vásárlóinkat. Hétköznap 7.30-tól 16 óráig. Szombatonként 11.30-ig nyitva tartunk. Ráadásul 10% kedvezményt is biztosítunk. Ibvier Csavar és zárszaküzlet Szekszárdon, a Mátyás Király utca 66 szám alatt, a Márker Kft. Udvarában. Telefonszám 74 413 004, www.ibvier.hu.
5: Hallottál már a Don Pepe kihagyhatatlan hétindító pizza ajánlatairól? Keresd a nagyon megérős hétfőkeddi pizza akciókat a donpepe.hu webshopban. Wow, Don Pepe!
6: Haló! Haló!
7: Haló! Sárvíz autóüveg kereskedés.
6: Haló! Hónap mennénk a Bityúval, ott mindig megázunk, ha esik. Segítsen már!
7: Ön miben segíthetek?
6: Hát szélvédő kéne nekünk.
7: Milyen típusú az autó?
6: Autó? Miféle autó? Mink a lovaskocsival vagyunk, kérem!
8: Autója szélvédőjét cserélje ki nálunk. Sárvíz autóüveg kereskedés. Azonnali kaszkókár felvétel szerződött partnereknek. Precíz munka, gyors határidő, mosolygós árak. Szekszárdon a Sárvíz utca 14-ben.
9: Megváltozott telefonszámunk 20 936 35 35.
6: Haló! És a lóval mi lesz?
3: Ennyi volt a reklám. Szekszárd, az ország és a világ legfontosabb hírei. Ez a Rádió Andrét.
10: Azonnali beavatkozás kezdődik Paksnál, 80 méteres uszályokat süllyesztenek a Dunába. Három újabb lelőhelyen kezdődhet meg szénhidrogének kutatása. Hűtlen kezelés gyanúja miatt nyomoz a rendőrség a mentőszolgálatnál. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Anikó vagyok. Egy dunai fenékküszöb építésének azonnali megkezdését és ezzel párhuzamosan egy ideiglenes megoldás előkészítését rendelt el a kormány a Duna rekord alacsony vízállása miatt. Ezt Magyar Péter miniszterelnök a paksi kihelyezett kormányülésről bejelentkezve mondta el egy videóban. A bejelentés szerint készenlétbe helyeznek Paksnál két 80 méter hosszúságú bárkát, hogy szükség esetén irányított elsüllyesztésekkel rövid távon akár 20 cm emelkedjen a Duna vízszintje. A fenékküszöb építése már hol nap csütörtökön megkezdődik. A fenékküszöb építése már csütörtökön megkezdődik, az ideiglenes megoldásként szolgáló bárkák elsüllyesztéséről pedig várhatóan pénteken születik végleges döntés. A februárban meghirdetett hétből három lelőhelyen kezdődhet meg a szénhidrogének kutatása hasznosítása. A nyertesek Baracska, Békés Csaba és Nagy Lengyel térségében kereshetnek, és találat esetén termelhetnek ki földgázt és kőolajat, közölte a Gazdasági és Energetikai Minisztérium. A hatályos koncesziós szerződések alapján jelenleg 9, míg a koncesszión kívül további két területen folyik szénhidrogén kutatása feltárása Magyarországon. A szabályozott tevékenységek felügyeleti hatósága adatszolgáltatása alapján 2026 első felében gázból 962.000 köbmétert, olajból 576.000 tonnát hoztak felszínre a hazai lelőhelyeken. A készenléti rendőrség nemzeti nyomozóiroda ismeretlen tettes ellen hűtlen kezelés miatt folytat nyomozást egy mentőjárművek beszerzésére irányuló közbeszerzési eljárással összefüggésben az Országos Mentőszolgálat feljelentése alapján, közölte a nyomozóiroda a rendőrség honlapján. A nyomozók augusztus 11-én házkutatásokat, lefoglalásokat, valamint szemlét tartottak. A nyomozás jelenleg is zajlik, ezért az ügyben további részletek egyelőre nem közölhetők, írták. A népszava.hu azt írta, a nyilvánosan hozzáférhető közbeszerzési adatokból egyelőre az látható biztosan, hogy éveken keresztül ugyanaz a szűk vállalati kör szállította az új mentőautókat az OMS-nek, és több olyan milliárdos közbeszerzés is volt, amelyen mindössze egyetlen ajánlattevő vagy egyetlen közösen induló konzorcium jelentkezett. Véradásra hívják a lakosságot a hosszú hétvége előtt. A jelenlegi vérkészlet stabil, de az ünnepnapok alatt is folyamatosan szükség lesz vérkészítményekre a betegellátásban. A tapasztalatok szerint a rövid munkahét és a hosszú hétvége csökkenti a véradók számát, ezért fontos a készletek előzetes feltöltése. Arra kérik az egészséges és véradásra alkalmas embereket, hogy már most tervezzék be a segítségnyújtást az ünnep előtti vagy utáni napokra. A véradási helyszínek és időpontok az Országos Vérellátó Szolgálat, valamint a Vöröskereszt honlapján találhatók.
3: Rádió Antrit időjárás.
10: Csütörtökön is a napsütésé lesz a főszerep, de egyes tájaink fölött vékony fátyol felhők is megjelenhetnek az égen, csapadék sehol sem várható. Sokfelé lesz élénk, elsősorban északkeleten erős az északkeleti északi szél. Kora reggelre 8 és 17 fok közé hűl a levegő, majd délután 27-32 fokot mérhetünk a legmelegebb órákban.
0: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
3: Rádió Antrit FM 105.1.
0: Induljon egy újabb óra Szexárdon a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel.
3: Igazi zenei változatosság, hogy jobban teljen az este.

0: következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám!
2: Az Apponyi Sándor mezőgazdasági technikumban lengyelen jelentkezőket várunk még a szeptemberben induló nappal is 5 éves mezőgazdasági gépész technikus, valamint a 3 éves mezőgazdasági gépész és kistermelői élelmiszer előállító 9. osztályokba. Felnőttek jelentkezését várjuk az egy év alatt elvégezhető szakmákra. Kistermelői élelmiszer előállító, mezőgazdasági gépész technikus, mezőgazdasági gépész, kertész, valamint a szakképesítést adó tanfolyami képzésekre, pedagógiai asszisztens, kézműves élelmiszerkészítő, fakitermelő, méhész, koszorúkészítő. Iskolánkban érettségire felkészítő 2 éves oktatás is folyik. További információ Bujdosó Pandur Zsuzsanna felnőtt képzési referens. Telefon 0630 530 4431. E-mail felnőttképzés.lengyel@dailyasc.hu.
3: Kareszkám, de régen láttalak, merre jártál?
4: Most fizettem ki a családi nyaralásunkat, és már vágjuk a centit, mert nem sokára indulunk.
3: Nyaralást? De jól megy valakinek.
4: Kicseréltük a házunkon az összes nyílászárót és a redőnyöket, és ezzel annyit spóroltunk, hogy a megtakarított pénzt nyaralásra költhetjük.
3: Aha, így már értem.
5: Rosszul zárnak az ablakok? Befúj a hideg? Vagy betűz a nap és felforrósodik a lakás? Gordius nyílászáró. Nyílászáró csere komplett beépítéssel egyenesen a gyártótól. Gordius nyílászáró új helyen, Szekszárdon, a Kesejűsi út 38 szám alatt. www.gordiusnyilászáró.hu.
0: Ennyi volt a reklám. Rádió.
1: Antrét.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: Reklám.
2: Laborvizsgálatra van szüksége? Vegye igénybe a Sogó Lab szolgáltatásait. Laborvizsgálat gyorsan, beutaló és sorban állás nélkül. Foglaljon időpontot és jöjjön vérvételre akár már holnap. Sogó Lab magánvérvételi pont Szekszárdon, Baján és Kalocsán. Bejelentkezés a sugokötőjellab.hu-n vagy 13 és 16 óra között a 0630 590 24 04-es telefonszámon Bíró Aranka vérvételi pont vezetőnél. Sogó Lab. Legyen tisztában a vérképével.
3: Ha sokat stresszelsz, ha szeretnél jobban teljesíteni, ha hiányzik a mozgás a mindennapjaidból, találd meg az egyensúlyt az Energy Fitness edzőtermekben. Felkészült trénerek, professzionális kondigépek és kiváló parkolási lehetőség Szekszárdon, az Ebreskert utca 2-ben és a Munkácsi utca 25 szám alatt. A családias hangulatú edzőtermeink 024-ben várnak téged. Hívj, ha az Energy Fitnessben edzenél. Plusz 36 30 883 83 51.
1: Ennyi volt a reklám. Szekszárd, az ország és a világ legfontosabb hírei. Ez a Rádió Andrét.
4: Menet közben ugrott ki 4 utas egy autóból. Állami kézbe kerül a Nobel-díjas Krausz Ferenc kutatóközpontja. 10 perces lesz az idei tűzijáték. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Anikó vagyok. Lejárt műszaki miatt akarták igazoltatni a rendőrök annak az autónak a sofőrjét, aki menekülőre fogta, közben pedig számos baleset veszélyes és szabálytalan manővert hajtott végre. A kocsiban a sofőrön kívül 4 utaztak, akik menet közben kiugrottak az autóból, egyiküknek sem lett semmi baja. A menekülő sofőr a 7-es főútról előbb egy kerékpárútra hajtott, majd egy vízelvezető csatorna hídjánál letért az útról és egy napraforgó táblában próbált menekülni. Itt a gépkocsi mozgásképtelenné vált és a szántó földön kigyulladt. A rendőrök a menekülő férfi követésére drónt indítottak, amellyel rövid idő alatt megtalálták az égő autót és a menekülő sofőrt is, akit elfogtak és előállítottak. A Tudományos és Technológiai Minisztérium megerősítette, hogy a Nobel-díjas Krausz Ferenc fizikushoz köthető kutatóközpont a CMF is az államhoz kerül az élvonal alapítvány megszüntetésével párhuzamosan. A tárca közlése szerint a cég jogi státusza egyelőre nem változik, továbbra is non-profit KFT-ként működik tovább, de a jelentős állami támogatásban részesült szervezet vagyona beleértve a cég vagyont is augusztus 31-ével visszaszáll az államra. A Telex cikke szerint a CMF 2026 végéig összesen 48,64 milliárd forintos finanszírozási kerettel számolhatott, amelyből 45,17 milliárd forintot már meg is kapott. A lap szerint különösen árulkodó, hogy a 2026-ra előirányzott közel 27 milliárdos keret több mint 80%-át már az év első negyedévében, még a választások előtt kiutalták a cégnek. 3 napos rendezvénysorozattal készül a kormány az augusztus 20-i nemzeti ünnepre, amelyen rövidebb lesz a tűzijáték a szokásosnál, mondta Magyar Éva kormány szóvívő a programokat ismertető szerdai budapesti rendezvényen a távirati iroda tudósítása szerint. Augusztus 20-án a programokat 8 órakor a hagyományos zászló felvonás és tisztavatás nyitja a Kossuth téren. Augusztus 20-ától 22-ig díjmentesen és előzetes regisztráció nélkül lehet majd látogatni a parlamentet. A Szent Jobb körmenet augusztus 20-án az ünnepi szentmise után 19 órakor a bazilika elől indul. A 21 órakor kezdődő tűzijáték a félórás audiovizuális show része lesz és 10 percig tart majd. Magyar Éva hangsúlyozta, a kormány felkészült a rendezvények zavartalan és biztonságos lebonyolítására. Minden 3. magyar felnőtt felújítaná otthonát a közeljövőben, ám a tervezők majdnem 1/3-ának legfeljebb 500 ezer forintja van erre a célra, derül ki a CIP Bank megbízásából készült reprezentatív felmérésből. A felnőtt magyar lakosság 11%-ának már konkrét tervei is vannak erre az évre, 14% már eldöntötte, hogy felújít, de még nincsenek konkrét tervei, 10% pedig a következő 1-2 évben szeretne belevágni. A legaktívabbak a 40-59 évesek, akiknek a 40% gondolkodik az idei felújításon, vagy már konkrétan tervezi azt.
1: Rádió Andrit időjárás.
4: Csütörtökön is a napsütésé lesz a főszerep, de egyes tájaink fölött vékony fátyol felhők is megjelenhetnek az égen, csapadék sehol sem várható. Sokfelé lesz élénk, elsősorban északkeleten erős az északkeleti északi szél. Kora reggelre 8 és 17 fok közé hűl a levegő, majd délután 27-32 fokot mérhetünk a legmelegebb órákban.
0: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: Rádió Antrit. FM 101.
0: Induljon egy újabb óra Szexárdon a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel.
1: Igazi zenei változatosság, hogy jobban teljen az este.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: Szexárd, az ország és a világ legfontosabb hírei. Ez a Rádió Andrét.
2: Napelemeket telepítene a fővárosi háztetőkre Karácsony Gergely. Megkezdődött a kárelhárítás az egykori óbudai gázgyár területén. A magyar játszóterek több mint harmada nem biztonságos. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Anikó vagyok. 2,5 paksi atomerőműnyi energia lehetősége is ott lehet a budapesti háztetőkön. Napelemek telepítése és tároló berendezések alkalmazása révén hívta fel a figyelmet Karácsony Gergely főpolgármester szerdán a Facebook oldalán. Budapest már évekkel ezelőtt elkészítette a város szolár térképét, elindította a nappal hajtva programot, mutatott rá a főpolgármester, hozzátéve, hogy az Orbán kormány ugyanakkor megtiltotta az új napelemrendszerek által termelt energia hálózati betáplálását, amivel gyakorlatilag ellehetetlenítették az új napelemek telepítését. A fővárosi program célja és értelme, hogy 10 millió négyzetméter napelem legyen a városban, energiatároló berendezésekkel együtt, emelte ki Karácsony Gergely. Megkezdődött a kárelhárítás az egykori óbudai gázgyár területén. Az MVM Next a vízügyi hatóság közreműködésével elhatárolta a szennyeződést a folyótól, az érintett partszakaszt pedig Óbuda és a Duna felől is kordonokkal zárták le. A területen a gázgyár egykori működése következtében a becslések szerint mintegy 200 ezer tonna mérgező anyag halmozódott fel a föld alatt. Az MVM hosszú távú megoldást is keres a teljes kármentesítésre. A pontos technológiáról és az ütemezésről azonban még nem közölt részleteket. A vállalat szerint a közeli Sziget Fesztivál látogatói nincsenek veszélyben, mivel a hatósági mérések alapján a szivárgás helyétől 3 méterre már nem mutatható kiszennyeződés. A megváltozott klimatikus viszonyok miatt a kormánynak érdemes lenne felülvizsgálnia a paksi atomerőmű hosszú távú biztonságos hűtővízellátását garantáló valamennyi lehetséges megoldást, közölte a Tolnai város alpolgármestere sajtótájékoztatón szerdán. Barnabás István szerint például Fajsz térségében létre lehetne hozni egy duzzasztó művet és egy hajózsilipet, de akár fenékküszöböt is lehetne építeni a Duna paksi szakaszától délre. Hozzátette, az önkormányzat ezzel együtt nem egy konkrét műszaki megoldást javasol, hanem a szóba jöhető javaslatok vizsgálatát, majd az alacsony vízállásból eredő problémák megoldását kéri. Tekintettel arra, hogy a Duna alacsony vízállása ma már nem kizárólag vízügyi vagy hajózási kérdés, hanem energetikai is. A vizsgált játszóterek 37%-ánál tárt fel szabálytalanságot a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság idén éveleje óta tartó országos ellenőrzése során. A szakemberek közel 3000 eszközt vizsgáltak át, és a balesetveszélyes hiányosságok miatt eddig összesen 14 millió forint bírságot szabtak ki. A vizsgálat sorozat célja a hatóság közlése szerint annak garantálása, hogy az üzemeltetők maradéktalanul betartsák a biztonsági előírásokat. Az ellenőrzés nem csak a közterületi játszóterekre terjed ki, hanem az úgynevezett szürke zónára is, vagyis a szállodákban, éttermekben, társasházak udvarán vagy játszóházakban található eszközökre.
1: Rádió Andrét időjárás.
2: Csütörtökön is a napsütésé lesz a főszerep, de egyes tájaink fölött vékony fátyol felhők is megjelenhetnek az égen, csapadék sehol sem várható. Sokfelé lesz élénk, elsősorban északkeleten erős az északkeleti északi szél. Kora reggelre 8 és 17 fok közé hűl a levegő, majd délután 27-32 fokot mérhetünk a legmelegebb órákban.
0: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: Rádió Andrét FM 105.1.
0: Induljon egy újabb óra Szexárdon a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel.
1: Igazi zenei változatosság, hogy jobban teljen az este.

0: Szexárd, az ország és a világ legfontosabb hírei. Ez a Rádió Andrét.
1: Azonnali beavatkozás kezdődik Paksnál, 80 méteres uszályokat süllyesztenek a Dunába. Három újabb lelőhelyen kezdődhet meg szénhidrogének kutatása. Hűtlen kezelés gyanúja miatt nyomoz a rendőrség a mentőszolgálatnál. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Anikó vagyok. Egy dunai fenékküszöb építésének azonnali megkezdését és ezzel párhuzamosan egy ideiglenes megoldás előkészítését rendelt el a kormány a Duna rekord alacsony vízállása miatt. Ezt Magyar Péter miniszterelnök a paksi kihelyezett kormányülésről bejelentkezve mondta el egy videóban. A bejelentés szerint készenlétbe helyeznek Paksnál két 80 méter hosszúságú bárkát, hogy szükség esetén irányított elsüllyesztésekkel rövid távon akár 20 cm-t emelkedjen a Duna vízszintje. A fenékküszöb építése már hol nap csütörtökön megkezdődik. A fenékküszöb építése már csütörtökön megkezdődik, az ideiglenes megoldásként szolgáló bárkák elsüllyesztéséről pedig várhatóan pénteken születik végleges döntés. A februárban meghirdetett hétből három lelőhelyen kezdődhet meg a szénhidrogének kutatása hasznosítása. A nyertesek Baracska, Békés Csaba és Nagy Lengyel térségében kereshetnek, és találat esetén termelhetnek ki földgázt és kőolajat, közölte a Gazdasági és Energetikai Minisztérium. A hatályos koncesziós szerződések alapján jelenleg 9, míg a koncesszión kívül további két területen folyik szénhidrogén kutatása feltárása Magyarországon. A szabályozott tevékenységek felügyeleti hatósága adatszolgáltatása alapján 2026 első felében gázból 962 ezer köbmétert, olajból 576 ezer tonnát hoztak felszínre a hazai lelőhelyeken. A készenléti rendőrség nemzeti nyomozóiroda ismeretlen tettes ellen hűtlen kezelés miatt folytat nyomozást egy mentőjárművek beszerzésére irányuló közbeszerzési eljárással összefüggésben az Országos Mentőszolgálat feljelentése alapján, közölte a nyomozóiroda a rendőrség honlapján. A nyomozók augusztus 11-én házkutatásokat, lefoglalásokat, valamint szemlét tartottak. A nyomozás jelenleg is zajlik, ezért az ügyben további részletek egyelőre nem közölhetők, írták. A népszava.hu azt írta, a nyilvánosan hozzáférhető közbeszerzési adatokból egyelőre az látható biztosan, hogy éveken keresztül ugyanaz a szűk vállalati kör szállította az új mentőautókat az OMS-nek, és több olyan milliárdos közbeszerzés is volt, amelyen mindössze egyetlen ajánlattevő vagy egyetlen közösen induló konzorcium jelentkezett. Véradásra hívják a lakosságot a hosszú hétvége előtt. A jelenlegi vérkészlet stabil, de az ünnepnapok alatt is folyamatosan szükség lesz vérkészítményekre a betegellátásban. A tapasztalatok szerint a rövid munkahét és a hosszú hétvége csökkenti a véradók számát, ezért fontos a készletek előzetes feltöltése. Arra kérik az egészséges és véradásra alkalmas embereket, hogy már most tervezzék be a segítségnyújtást az ünnep előtti vagy utáni napokra. A véradási helyszínek és időpontok az Országos Vérellátó Szolgálat, valamint a Vöröskereszt honlapján találhatók.
0: Rádió Andrét időjárás.
1: Csütörtökön is a napsütésé lesz a főszerep, de egyes tájaink fölött vékony fátyol felhők is megjelenhetnek az égen, csapadék sehol sem várható. Sokfelé lesz élénk, elsősorban északkeleten erős az északkeleti északi szél. Kora reggelre 8 és 17 fok közé hűl a levegő, majd délután 27-32 fokot mérhetünk a legmelegebb órákban.
0: Rádió Andrét FM 105.1.
2: Induljon egy újabb óra Szexárdon a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel.
0: Igazi zenei változatosság egész éjjel.
3: Rádió Andrét.

a legváltozatosabb zenék és a legfontosabb szexárdi információk. Ez csak a Rádió Antriton lehetséges. A ma kedvencei és a tegnap slágerei. Rádió Antrit.

0: Szexárd, az ország és a világ legfontosabb hírei. Ez a Rádió Andrét.
1: Menet közben ugrott ki 4 utas egy autóból. Állami kézbe kerül a Nobel-díjas Krausz Ferenc kutatóközpontja. 10 perces lesz az idei tűzijáték. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Anikó vagyok. Lejárt műszaki miatt akarták igazoltatni a rendőrök annak az autónak a sofőrjét, aki menekülőre fogta, közben pedig számos baleset veszélyes és szabálytalan manővert hajtott végre. A kocsiban a sofőrön kívül 4 utaztak, akik menet közben kiugrottak az autóból, egyiküknek sem lett semmi baja. A menekülő sofőr a 7-es főútról előbb egy kerékpárútra hajtott, majd egy vízelvezető csatorna hídjánál letért az útról és egy napraforgó táblában próbált menekülni. Itt a gépkocsi mozgásképtelenné vált és a szántó földön kigyulladt. A rendőrök a menekülő férfi követésére drónt indítottak, amellyel rövid idő alatt megtalálták az égő autót és a menekülő sofőrt is, akit elfogtak és előállítottak. A Tudományos és Technológiai Minisztérium megerősítette, hogy a Nobel-díjas Krausz Ferenc fizikushoz köthető kutatóközpont a CMF is az államhoz kerül az élvonal alapítvány megszüntetésével párhuzamosan. A tárca közlése szerint a cég jogi státusza egyelőre nem változik, továbbra is non-profit KFT-ként működik tovább, de a jelentős állami támogatásban részesült szervezet vagyona beleértve a cég vagyont is, augusztus 31-ével visszaszáll az államra. A Telex cikke szerint a CMF 2026 végéig összesen 48,64 milliárd forintos finanszírozási kerettel számolhatott, amelyből 45,17 milliárd forintot már meg is kapott. A lap szerint különösen árulkodó, hogy a 2026-ra előirányzott közel 27 milliárdos keret több mint 80%-át már az év első negyedévében, még a választások előtt kiutalták a cégnek. 3 napos rendezvénysorozattal készül a kormány az augusztus 20-i nemzeti ünnepre, amelyen rövidebb lesz a tűzijáték a szokásosnál, mondta Magyar Éva kormány szóvívő a programokat ismertető szerdai budapesti rendezvényen a távirati iroda tudósítása szerint. Augusztus 20-án a programokat 8 órakor a hagyományos zászló felvonás és tisztavatás nyitja a Kossuth téren. Augusztus 20-ától 22-ig díjmentesen és előzetes regisztráció nélkül lehet majd látogatni a parlamentet. A Szent Jobb körmenet augusztus 20-án az ünnepi szentmise után 19 órakor a bazilika elől indul. A 21 órakor kezdődő tűzijáték a félórás audiovizuális show része lesz és 10 percig tart majd. Magyar Éva hangsúlyozta, a kormány felkészült a rendezvények zavartalan és biztonságos lebonyolítására. Minden 3. magyar felnőtt felújítaná otthonát a közeljövőben, ám a tervezők majdnem 1/3-ának legfeljebb 500 ezer forintja van erre a célra, derül ki a CIP Bank megbízásából készült reprezentatív felmérésből. A felnőtt magyar lakosság 11%-ának már konkrét tervei is vannak erre az évre, 14% már eldöntötte, hogy felújít, de még nincsenek konkrét tervei, 10% pedig a következő 1-2 évben szeretne belevágni. A legaktívabbak a 40-59 évesek, akiknek a 40% a gondolkodik az idei felújításon, vagy már konkrétan tervezi azt.
0: Rádió Andrét időjárás.
1: Csütörtökön is a napsütésé lesz a főszerep, de egyes tájaink fölött vékony fátyol felhők is megjelenhetnek az égen, csapadék sehol sem várható. Sokfelé lesz élénk, elsősorban északkeleten erős az északkeleti északi szél. Kora reggelre 8 és 17 fok közé hűl a levegő, majd délután 27-32 fokot mérhetünk a legmelegebb órákban.
0: Rádió Andrét, FM 105.1.
2: Induljon egy újabb óra Szexárdon a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel.
0: Igazi zenei változatosság egész éjjel.

0: Rádió Andrét. FM 105.1.
1: Induljon egy újabb óra Szexárdon a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel. Igazi zenei változatosság egész éjjel.